0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjelasztatva, Jodin FM.
1: Klaszne Radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: közben, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodim FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете

0: hogy olyan.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Radio Pulse.
3: Vivianos Topa. Jodin FM.
2: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: amikor a szurkot ettük 8 évesen.
1: Apu megígérte,
0: hogy nem leszünk szegények, sohasem.
2: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.
2: Hogy

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Хейтура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 5-én szerdán. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 серпня, середа. З вами Бекфі Марія та Антал István.
3: A beregszászi mentők sikeresen láttak el egy magas vérnyomásos beteget. A 103-as segélyhívóra érkezett bejelentést követően a mentőegység gyorsan a helyszínre érkezett, ellátta a férfit, majd további kezelésre kórházba szállította. A mentőszolgálat emlékeztet, a nyári hőség fokozott terhelést jelent a szív és ére. Számára. Ezért különösen fontos a vérnyomás rendszeres ellenőrzése, az orvos által felírt gyógyszerek pontos szedése, a sófogyasztás mérséklése, az egészséges életmód, valamint a túlzott fizikai megterhelés kerülése. Erős fejfájás, mellkasi fájdalom, légszomj, beszédzavar vagy végtaggyengeség esetén azonnal hívják a 103-as segélyhívót.
4: Berhívszki medikén nadali dopomohu pacientu z hipertoničným krizom. Na liniu 103 nadišov viklik do pacienta z oznakami hipertoničným кризу. Бригада Берегівської станції екстреної медичної допомоги оперативно прибула на місце та надала необхідну допомогу та доставила чоловіка до лікарні для подальшого лікування. Медики нагадують, під час літньої спеки зростає навантаження на серцево-судинну систему. Особливу спеку важливо регулярно вимірювати артеріальний тиск, вчасно приймати призначені лікарем ліки. Обмежуйте вживання солі та дотримуйтеся здорового способу життя. Уникайте надмірних фізичних навантажень. При сильному головному болю, болю в грудях, задишці, порушенні мовлення чи слабкості в кінцівках, негайно телефонуйте на номер 103.
3: Az idei esztendő első felében mintegy 108 ezerrel nőtt a közüzemi tartozást felhalmozók száma, derül ki az Open Databot összesítéséből, amit az egységes állami nyilvántartásokban felelhető adatokból raktak össze. Eszerint 2026 első 6 hónapjában a hatóságok 108 ezer adóssal szemben kezdeményeztek hivatalos behajtási eljárást. Összesen az országban 830 ezer rezsitartozást felhalmozó fogyasztót tartanak jelenleg nyilván. 2025 novemberében ez a szám még csak 795 ezer volt. A legtöbb új tartozót Harkiv megyében regisztrálták, csak nem 22 ezer fogyasztót, míg Kárpátalján csupán 1518-al nőtt a késedelemmel vagy egyáltalán nem fizetők száma.
4: У першій половині цього року кількість споживачів, які накопичили заборгованість за комунальні послуги, зросла приблизно на 108 тисяч. Про це свідчать дані аналітичного ресурсу Open Databot, складені на основі інформації з єдиних державних реєстрів. Згідно з ними, протягом перших 6 місяців 2026 року органи влади розпочали офіційні процедури стягнення заборгованості щодо 108 тисяч боржників. Наразі в Україні зареєстровано близько 830 тисяч споживачів із боргами за комунальні послуги. У листопаді минулого року цей показник становив 795 тисяч осіб. Найбільше нових боржників зафіксували у Харківській області – майже 22 тисячі споживачів. На Закарпатті кількість тих, хто не своєчасно або взагалі не сплачує за комунальні послуги, зросла на 1518 осіб.
3: A dízzel literenkénti ára 105, a benziné pedig 100 hryvnyára emelkedhet Ukrajnában a következő 10 napban, véli Mitro Leuskin üzemanyagpiaci szakértő. A kormány várhatóan intézkedésekkel próbálja megakadályozni, hogy háromszámjegyű árak jelenjenek meg a töltőállomások kijelzőin. A dízzel üzemanyag literenkénti ára 10 napon belül elérheti a 105 hryvnyát, míg a benziné a 100 hryvnyát Ukrajnában, jelentette ki Mitro Leuskin, a Prime vállalatcsoport alapítója, számol be az Unión hírügynökség. Mitro Leuskin szerint a közel-keleti kulcsfontosságú tengeri útvonalak lezárása

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 5-én szerdán. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 5 серпня, середа, з вами Бекфі Марія та Антал István.
3: A beregszászi mentők sikeresen láttak el egy magas vérnyomásos beteget. A 103-as segélyhívóra érkezett bejelentést követően a mentőegység gyorsan a helyszínre érkezett, ellátta a férfit, majd további kezelésre kórházba szállította. A mentőszolgálat emlékeztet, a nyári hőség fokozott terhelést jelent a szív és érrendszer számára. Ezért különösen fontos a vérnyomás rendszeres ellenőrzése, az orvos által felírt gyógyszerek pontos szedése, a sófogyasztás mérséklése, az egészséges életmód, valamint a túlzott fizikai megterhelés kerülése. Erős fejfájás, mellkasi fájdalom, légszomj, beszédzavar vagy végtaggyengeség esetén azonnal hívják a 103-as segélyhívót.
4: Berjivszki medici nadali dopomogu pacientu z hipertoničnym krizom. Na liniu 103 nadišov viklik do pacienta z oznakami hipertoničnego krizu. Бригада Берегівської станції екстреної медичної допомоги оперативно прибула на місце та надала необхідну допомогу та доставила чоловіка до лікарні для подальшого лікування. Медики нагадують, під час літньої спеки зростає навантаження на серцево-судинну систему. Особливу спеку важливо регулярно вимірювати артеріальний тиск, вчасно приймати призначені лікарем ліки. Обмежуйте вживання солі та дотримуйтеся здорового способу життя. Уникайте надмірних фізичних навантажень. При сильному головному болю, болю в грудях, задишці, порушенні мовлення чи слабкості в кінцівках, негайно телефонуйте на номер 103.
3: Az idei esztendő első felében mintegy 108 ezerrel nőtt a közüzemi tartozást felhalmozók száma, derül ki az Open Databot összesítéséből, amit az egységes állami nyilvántartásokban felelhető adatokból raktak össze. Eszerint 2026 első 6 hónapjában a hatóságok 108 ezer adóssal szemben kezdeményeztek hivatalos behajtási eljárást. Összesen az országban 830 ezer rezsitartozást felhalmozó fogyasztót tartanak jelenleg nyilván. 2025 novemberében ez a szám még csak 795 ezer volt. A legtöbb új tartozót Harkiv megyében regisztrálták, csak nem 22 ezer fogyasztót, míg Kárpátalján csupán 1518-al nőtt a késedelemmel, vagy egyáltalán nem fizetők száma.

0: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 5-én szerdán. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
1: Радиослухачам вітання. Сьогодні 5 серпня, середа. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
0: A Perecsenyi térségben egy 2 éves kisfiú kőolaj származékokkal mérgeződött. A hozzátartozók elmondása szerint a gyermek egy palackból ismeretlen mennyiségű kőolaj származékot, feltehetően benzint vagy dízelüzemanyagot ivott. A mentők ellátták a kisfiút, majd a megyei gyermekkórházba szállították további kezelésre. A 103 Zakárpátja mentőszolgálata arra figyelmeztet, a benzint, a dízelüzemanyagot, az oldószereket és más veszélyes vegyi anyagokat kizárólag eredeti csomagolásukban gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolják. Már kis mennyiség lenyelése is komoly veszélyt jelenthet a gyermek életére és egészségére.
1: На Перечинщині дворічний хлопчик отруївся нафтопродуктами. За словами рідних, дитина випила з пляшки невідому кількість нафтопродуктів, ймовірно, бензину або дизельного пального. Медики надали хлопчику необхідну допомогу та госпіталізували його до обласної дитячої лікарні. Зберігайте бензин, дизельне паливо, розчинники та інші небезпечні хімічні речовини лише в оригінальній тарі та в недоступному для дітей. Та й місці. Навіть невелика кількість таких речовин може становити серйозну загрозу для життя та здоров'я дитини, наголошують у 103 Закарпаття.
0: Az idei esztendő első felében mintegy 108 ezerrel nőtt a közüzemi tartozást felhalmozók száma, derül ki az Open Databot összesítéséből, amit az egységes állami nyilvántartásokban felelhető adatokból raktak össze. Eszerint 2026 első 6 hónapjában a hatóságok 108 ezer adóssal szemben kezdeményeztek hivatalos behajtási eljárást. Összesen az országban 830 ezer rezsitartozást felhalmozó fogyasztót tartanak jelenleg nyilván. 2025 novemberében ez a szám még csak 795 ezer volt. A legtöbb új tartozót Harkiv megyében regisztrálták, csak nem 22 ezer fogyasztót, míg Kárpátalján csupán 1518-al nőtt a késedelemmel vagy egyáltalán nem fizetők száma.
1: У першій половині цього року кількість споживачів, які накопичили заборгованість за комунальні послуги, зросла приблизно на 108 тисяч. Про це свідчать дані аналітичного ресурсу Open Databot, складені на основі інформації з єдиних державних реєстрів. Згідно з ними, протягом перших 6 місяців 2026 року органи влади розпочали офіційні процедури стягнення заборгованості щодо 108 тисяч боржників. Наразі в Україні зареєстровано близько 830 тисяч споживачів із боргами за комунальні послуги. У листопаді минулого року цей показник становив 795 тисяч осіб. Найбільше нових боржників зафіксували у Харківській області – майже 22 тисячі споживачів. На Закарпатті кількість тих, хто несвоєчасно або взагалі не сплачує за комунальні послуги, зросла на 1518 осіб.
0: Ma ünneplik a közlekedési lámpák nemzetközi napját, amelyet minden évben augusztus 5-én tartanak annak emlékére, hogy ezen a napon helyezték üzembe az első elektromos, a mai közlekedési lámpák elődjének számító jelzőberendezést az Egyesült Államokban, Cleveland városában. Az első közlekedési lámpa mindössze piros és zöld jelzést használt, és kézzel működtették. A sárga fényt csak az 1920-as években vezették be, hogy a járművezetőknek legyen idejük felkészülni a jelzésváltásra. Ukrajnában az első közlekedési lámpát 1936-ban Harkivban állították fel. Ma már több mint 60 ezer közlekedési lámpa működik az országban, amelyek nap mint nap emberek millióinak biztonságos közlekedését segítik, közölte az RBK Ukrajina.
1: Сьогодні міжнародний день світлофори, який відзначається щороку 5 серпня на честь встановлення першого електричного попередника сучасних світлофорів у місті Клівленд, США. Перший світлофор був з червоним і зеленим світлом. При цьому управлявся він вручну. Жовте світло на світлофорах додали пізніше, у 1920-х роках, щоб водії мали час зреагувати на зміну сигналу. В Україні перший світлофор з'явився у Харкові. Це сталося у 1936 році. Нині в країні понад 60 тисяч світлофорів, які щодня забезпечують безпеку мільйонів учасників дорожнього руху, пише РБК Україна.
0: Ukrajnában új, egységes mintájú állategészségügyi útleveleket vezetnek be, amelyek fokozott védelmet nyújtanak a hamisítás ellen. Az új dokumentum ukrán és angol nyelven tartalmazza a házi állat egészségi állapotára vonatkozó adatokat, valamint megkönnyíti a külföldi utazást. Az új útlevél egységesebbé teszi a házi állatok nyilvántartását, javítja az állatorvosi ellátás minőségét és hatékonyabbá teszi a megelőző intézkedések ellenőrzését, közölte az ukrán állami élelmiszerbiztonság és fogyasztóvédelmi szolgálat. Fontos ugyanakkor, hogy a korábban kiállított állategészségügyi útlevelek továbbra is érvényesek, így a kisállatok tulajdonosainak nem kell azokat lecserélniük.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük, Urunk, a te házad ajándékát, és hogy abban ott a te ígéd és a veled való közösség az Úr Jézus Krisztus által el van készítve számunkra. Köszönjük, hogy a veled való találkozásnak a szentsége kiárad és messze túl le falakon, máshol is elérhető mindazoknak, akik lélekben hozzád kiáltanak. Mindenható Úrunk, rengeteg mindenünk van, amit teherként, bűnként cipelünk, és nem tudjuk, atyánk, letenni ezektől, nem tudunk szabadulni. Engedd, hogy szent igéd biztatása és a neked való szolgálat öröme átvegye a helyét mindannak, ami óemberi, ami elválaszt, ami megakaszt bennünket a szolgálatban. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket ebben. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg Istenünknek igéjét a mai napi újszövetségi ige szakaszból, a zsidókhoz írt levél első részéből, annak első 4 verséből. Eképpen szól hozzánk az Úr igéje. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az Úr házában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki az élő kapcsoláson keresztül van velünk, vagy rádión keresztül hallgat bennünket. Kedves testvérek, egy levél címzése, bár jó, hogyha a helyén van, de igazából nem mindig tudjuk megfogni, hogy minek olyanok, amilyenek. Az Új Szövetségben ott van egy általános harc és küzdelem az iránt, hogy az olvasók, a hallgatók, azok, akik találkoznak ezekkel a szövegekkel, belelássanak abba, hogy Jézus Krisztus eljövetele, Jézus Krisztusnak a tettei, az isteni és emberi tettei, ami benne egyesültek, és mégis a megváltás irányába mutattak, ezek a megfelelő helyre kerüljenek. A mai gondolkodásnak ez a fajta rendszerező, helyére tevő része elég sok mindenben elakad. Annyi mindent kellene úgy tudni, oda tenni, ahol annak a helye van, hogy néha az ember feladja és csak úgy engedi, hogy hadd áramoljanak a szavak, hadd áramoljanak a mondatok. Pedig, ha Jézus Krisztus nincs a helyén, a teológiánkban, a hit életünkben, a gondolkodásunkban, akkor igencsak hamar óriási mélységek nyílnak meg. Egyszer régebben azt kérdezte tőlem egy Jehova tanúja, hogy ugyan mondjam már meg, hogy mi a különbség köztünk, reformátusok, és közöttük. És nagyon izgalmas kérdés volt, ilyenkor az ember ott áll, hogy jaj, mivel is kezdjem. De mivel láttam, hogy ebből nagy beszélgetés nem lesz, ezért egyetlen egy ponton próbáltam megmutatni mindazt, amit a mi Biblia értelmezésünk a szövegnek az eredetisége sugal, és arra rávezet, és aközött, amit ők próbálnak belőle megérteni, vagy próbálnak belőle, nem túl elegáns kifejezés, de néha úgy kierőltetni. Ez az egyetlen egy dolog Jézus Krisztus személye volt. Mondom, ha ő csak ember volt, vagy egy embertől két lépéssel feljebb, egy ilyen csodálatos mennyei középlény, akkor baj van a világ megváltásával. És baj van minden megtérő bűnössel, aki Jézus Krisztus nevében kér bocsánatot, mert Isten igazságának mélysége, Isten szentségének a mi volta, a félmegoldásokat, és ezeket az emberi, töredékes dolgokat nem tűrheti. És akkor ott kaptam egy olyan kérdést még ehhez, hogy de ez tényleg akkora különbség? És egy kicsit megállva elfeledt a kérdés felett, az embert valóban megkísérti, hogy hát ennyire sokat számít egy-egy dolgot úgy tudni, ahogy a Szentírás mondja. És kedves testvérek, bármennyire bugyután is hangzik, és bármennyire is erőltetetnek hangzik, de nagyon fontos ezt a helyére tenni. És a zsidókhoz írott levél kezdésében a kijelentés ágát, azt a gyönyörű hagyományt, azt a történelemben, az ősatyák életében felismerhető, emberi értelemmel felfogható isteni szavakat egészen Jézus Krisztusig mutatja meg nekünk a szöveg. És aztán, amikor elérkezünk az Úr Jézus Krisztushoz, akkor ott felemel bennünket, mint olvasókat, és minthogyha egyszerre magasságokból tekinthetnénk rá mindarra, amit Isten kimunkált ebben a földi életben. Magasságból tekinthetünk rá arra, hogy az az atyai szó, ami a pusztában egy embert, vagy a pusztában vándorló népet, ősatyákon, profétákon keresztül újra és újra magához hívja, megtérésre hívja. Ez az emberi szó, ez az ember által felfogható isteni szó hozzánk is eljuthat. Mi is megérthetjük. És gondoljunk bele abba egy pillanatig, hogy ennek mekkora ereje van abban a világban, ahol a kereszténység nem az, amit ma ismerünk. Egy titkos, rejtett dolog, amiről talán már hallottak, de úgy annyira nem ismerik, valahol üldöztetések veszik körül, valahol megtűrik, számtalan környezetben növekedik a hit azokban az emberekben, akiket Isten elhív magához. És egy olyan világban, ahol Istene van az edényektől kezdve az égi testeken át, szinte mindennek, egy olyan világban nagyon fontos helyére tenni Jézus Krisztus szerepét. Talán a mi világunk vallástalanabbnak tűnik, vagy olyan látszatot kelt, hogy egy racionális, minden ilyen hittől vagy hiedelemtől hosszú kartávolságot tart minden ember, aztán amikor omlanak le a falak, akkor csak hamar kiderül, hogy szellemi segítségért folyamodnak a környezetünkben, nem is kevesek. Elmennek jóshoz, elmennek rontást levétetni, elmennek különböző ilyen gyakorlatokra, ahol szabadulna a lélek, ahol keresnék az enyhülést, a boldogulást, de a mi világunkban a hit az magánügy. A mi világunkban a hit az nem létkérdés. A mi világunkban maradjon szigorúan a templom falai között. Megdöbbentő, hogy ebben a világban is kezd visszatérni az a régi állapot, amikor gazdagon terítve van, hogy mi mindenben lehet. Hittel, tudás per hit ellentétével nagyon mélyen belefolyni. És amikor a mi zűrzavaros világunkat nézzük, ahol a mindennapok azért nagyon jól megmutatják azt, hogy Istentől elszakadva lenni, azt is jelenti, hogy mi emberekként már egymással se fogunk tudni élni, emberekként nem mennek a személyes kapcsolataink, emberekként nem működnek azok a kapcsolatok, amelyekbe közösségekként össze kellene álljunk, hát még ha idegenekről van szó. Istentől elszakadva lenni, a megváltó Úr Jézus Krisztustól elszakadva lenni, erre vezet el bennünket, hogy előbb-utóbb elnyel bennünket az a mélység, amit Isten nélkül nem élhetünk túl. Tehát amikor a zsidókhoz írott levél első 4 versében ilyen kijelentésekről, prófétákról és Jézus Krisztusról van szó a bevezetőben, ezek, kedves testvérek, nem csak a sorok feltöltései, és nem csak a levél csengésének a megváltoztatása, hanem a hallgatóság mindenkori figyelmeztetése, emlékeztetése, hogy az Úr Jézus Krisztus az Atya jobbján van. És a régi világ embere, nagyon nehéz ez a kifejezés, de nyitottabb volt azokra a dolgokra, amelyek ott a menny felől érthetők meg, és a menny irányából, apró kulcsukon is, de akár, de kiszűrődnek. Angyalok, isteni csodák, és sok minden más. Anélkül, hogy a levél írója belebonyolódna azokba a dolgokba, hogy lehet ezeket értelmezni, kategorizálni, milyen angyali jelenéseket, vagy bármi más tapasztalhatunk, egy másik hangsúlyt. Egy nagyon érdekes, és azt hiszem, nem csak a teológus fül számára érdekes hangsúlyt határoz meg. Azt mondja, Jézus Krisztus ezek fölé is oda került. A hatalom kérdéséről értekezik ez a záró sor, ez a eléggé jól megkomponált, és azt gondolom nagyon szép mondat. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Jézus Krisztus mellett bizonyságot tenni minden egyes korban azt is jelenti, hogy amit mondok, az nagyon sok ember számára érthetetlen, ami talán az egyik legnagyobb fájdalmunk, hogy hihetetlen is, nagyon sok ember számára, és ezt nem mindenki egyformán fogadja. De mi, akik Isten akaratát keressük, és úgy gondolom, hogy ez a mai napon ránk, akik hallgatjuk ezen gondolatokat kapcsolódva az igéhez, mi, akik Isten akaratát keressük, bennünk igenis helyre kell tenni, vagy meg kell erősíteni azt, hogy Jézus Krisztus lett ennek a világnak az ura. És mi, akik benne keressük a boldogulásunkat, akik benne kerestük az új életünket, ezt az urat kell lássuk magunk előtt. Van erre példa a Bibliában, amikor emberek az Isten által kapott új látással szinte meghazudtolják a lehetőségeiket, az erejüket, és mindazt, ami rájuk van bízva. Sokat gondolkodom mostanában Gedeon történetén. Egyik szempontból azért nagyon szimpatikus, mert annyira emberi oldala is látszik ennek a bibliai szereplőnek, aki a jeleket újra és újra kéri az Istentől, hogy hát akkor a gyapjú így legyen, akkor körülötte legyen vizes, aztán ismerjük a történetet, hogy többször kéri Gedeon azt, hogy mutassa meg az Isten, hogy vele van. És majdnem a vége előtt 300-ra csökken az az ember, anyag, akit Isten meghagy mellette. És nagyon érdekes belegondolni abba, hogy amikor az Úr hoz egy döntést, annak tapasztalható fizikai jelei lesznek, és avval szembesülni kell, és az utat még mindig mutatja számomra, és azt mondja, hogy a következő lépésbe így fogsz belelépni, ahogy most vagy, ahogy most vagytok. Azt gondolom, hogy ez az ember életében egy nagyon nagy harc és küzdelem tud lenni. De hogyha nyitva van a szemünk, ha nyitva van az életünk arra, hogy ki a mi Urunk, ki ennek a világnak az Ura, ki ennek a történelemnek, mindannak, amit emberként csak fel tudunk mutatni ebben a földi életben, hogy ki az Ura, akkor létrejöhet az a lépés, ami megteszi az utat. Az elhívástól a szolgálatig. Az Úr küldetés adásától a beteljesedésig. Nekünk, ma élő keresztényeknek, már a nevünkben is benne van, hogy Jézus Krisztus számunkra nem egy akárki, de nekünk igenis fontos. Ezt nagyon alá kell húzzuk önmagunk számára. Igenis fontos látni azt, hogy a mi megváltónk Istenként és emberként egyszerre itt volt. Vállalta, hogy valamennyiünk bűnét, valamennyiünk tartozását a keresztig, a halálig, a mélységig viszi. És Isten az ő szeretetében és kegyelmében harmadnapon feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust. Ennek vagyunk az örökösei. Egy önmagát értünk adó Isten, egy önmagát időről időre kijelentő Isten vállal velünk közösséget. És ez valamennyünk életében egy óriási ajándék, egy óriási lehetőség kilépni abból, amire én képes vagyok. Kilépni abból, amire képesek a körülöttem lévő emberek. És ahogy szoktuk mondani, hagyni a mi utunkat az Úrra. Kedves testvérek, azok a zsidók, akik olvashatták ezt a levelet, vagy bármelyik más Jézus Krisztust kereső és követő ember, akik tanulmányozhatták ezen sorokat, talán ugyanavval kellett szembenézzenek, mint amivel mi is. Elhiszi-e nekem ez a világ, ha bizonyságot fogok tenni? Elhiszi majd-e a világ, hogy Jézus Krisztusnál jobb helyen vagyunk, úgy egyben is és egyenként is? Akar-e erről hallani bárki is? Hát hadd mondjam azt, hogy a Szentlélek is Isten munkálkodik, és amit mi nagyon sokszor bezárt ajtónak, vagy lejátszott meccsnek látunk, ott nagyon sokszor Istennek, az egyik fiának, gyermekének, leányának a megjelenésére van szükség. És azok lehetünk mi, akik jelenlétünkkel, meghívásunkkal, az igéről, a szabadításról tett bizonyságtételünkkel rámutathatunk erre az Úr Jézus Krisztusra, aki meghalt, feltámadt, és szent lelkével és igéjével ma is egybe akar gyűjteni bennünket. Van örömhír, még ebben a mostani világban is. Van szabadulás, még ezekben a mostani időkben is. És egy utolsó dolog, ami nagyon felkeltette az érdeklődésemet, a második versben ezt olvassuk. Ezekben a végső időkben. Milyen furcsa, nem, hogy magában a Szentírásban ott lévő emberek a maguk gondolataiba, jövőbe tekintve nem látnak maguk előtt annyi időt, amennyi eltelt. Sokan a keresztény közösségeken belül Jézus Krisztus visszajövetelét ilyen évtizedes távlatban látják egy-kettőben. Vannak, akik még korábban is, és azt mondják, ha úgyis visszajön Jézus, akkor munkára sem kell igazából energiát fordítani, hisz mindennek teljesen más hangsúlyt ad majd Jézus megjelenése. Ennek a három szónak a felolvasásában és az eltelt idő összefüggésében ott van egy érthetetlen dolog. Az Isten szeretetének kiterjedése és kiáradása, az a türelmi idő, az a nekünk adott kegyelmi idő, amit avval biztos nem lehet megindokolni, hogy ez alatt mi emberek elkezdtünk teljesen megváltozni, és már jobbak vagyunk, mint amilyenek voltunk. Ez az egész abban áll össze, hogy az Isten szeretete és irgalma még most is úgy döntött, hogy valakire vár, hogy valakikre vár. Lehet, hogy ezek között, az emberek között ott vagyok én is, és ott vagy te is. Az Isten szerető kegyelme Jézus Krisztus által még ma is vár. És hogyha az idők végességét nézzük, konkrétumokba, napokba, hetekbe, évekbe önteni nem tudjuk, és óva is int minket a Szentírás attól, hogy ezt tegyük. De lehet, hogy abban igenis tetten érhető ennek az igének a belső gondolatvilága, hogy végtelen időnk nem áll rendelkezésre. Így újra és újra csak bátorítani és biztatni tudom valamennyiünket, hogy mondjuk el a nekünk adott szabadítás örömét, mondjuk el, hogy ki tette ezt velünk, és mondjuk el, hogy hol lehet vele találkozni. Amen. Mindenható mennyei édesatyánk, csak te látod igazán, mennyire megszenvedjük azt, amikor elveszítjük az Úr Jézus Krisztust, amikor nem látjuk az ő hatalmát, az ő szerepét a saját magunk megváltásában és ennek a világnak a forgatagában. Menekülünk, próbálunk megmenekülni külső veszélyektől, hát ha így meghosszabbodhat életünk, aztán a belső nyomorúságunk az a bűn, amelyre nincs orvosság, oly sokszor leterít. Hozzád kiáltunk most, engedd a Szentlélek Úristen által felfedezni a világ urát, akinek adatot hatalom menjen és földön. Engedd, Urunk, Szentlélek által megérteni a nekünk adott időnek a küldetését, a súlyát. Hadd tudjuk továbbadni azt, hogy mi is tőled nyertünk új életet. Hadd tudjuk továbbadni, Urunk, azt, hogy benned van folytatás, még az egyik legnagyobb félelmünk után és a halál után. Szeretnénk könyörögni a beteg ágyakon lábadozókért, az őket ápolókért. Te áldott orvosként a testet és a lelket is formálni tudod, Urunk. Taníts elfogadni a te akaratodat. Szeretnénk eléd hozni a szolgálatainkat, valamennyit, a szószéktől, egészen a beszélgetéseken át, az ima közösségekig, a bibliaórákig, az ifjúsági alkalmakig, mindazokat, Urunk, amiknek a te gazdag áldásod által számát sem tudjuk. Te adj nekünk bűnbánatot, hadd kérjük a Te bölcsességedet, most és mindenkor, az Úr Jézus Krisztusért, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Helyünket elfoglalva, záróének előtt hadd hirdessem, hogy a mai napon 10 órától jótékonysági arcfestés és süteményvásár lesz itt a templomunk előtt, amelyre várjuk a legifjabbaktól kezdve mindazokat, akik a süteményekkel esetleg jobban vannak. Ennek az akciónak, ennek a jótékonysági akciónak a célja, hogy az általunk, a gyülekezet ifi közösségei által megrendezett alkalmat, a villámtöltést támogathassuk. Hordozzuk ezt az alkalmat jelenlétünkben is és imádságunkban is. Isten velünk, áldás békesség!
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо.

0: Тизоуро. 11-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 5-én szerdán. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 серпня, середа. З вами Бекфі Марія та Антал István.
3: Jövő héten a Beregszászi járásban baleset elhárítás és helyreállítási

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Lejátszották a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező köréből több mérkőzést is. Az Ararát hazai pályán egy góllal legyőzte a Celjét, míg a Slován Bratislava az utolsó percekben harcolta ki az idegenbeli győzelmet. A Levski és a Hapoel Berseva egyaránt 1-0-ás hazai sikert értek el. A Dinamo Zagreb kiütéses 5-0-ás győzelmet aratott a Zsálgiris felett. A Sparta Praha minimális különbséggel múlta felül a Lyont, míg az Union Saint-Gilloise az utolsó percekben engedte ki a kezéből a győzelmet a norvég Bodø/Glimt ellen. Az Olympiakos és a Neigemen találkozóján nem született gól. Vid buksere odmachiu tretiu raundu kvalifikacii Ligi Championov. Ararat v domu minimalno birau cele, a Slovan na ostatnich khodanakh vyrval vyezdnu peremogu nad Melbiu. Levski ta Hapoel Bersheva zdobuli domashni peremogi. Dinamo Zagreb v domu rozromil Žalgiris rahunkom 5:0. Sparta minimalno obigrala Lyon, a Union Saint-Gilloise na ostatnich khodanakh vtratil peremogu nad norveskim Bodø/Glimt. U poyedenku mezhi Olympiakosom ta Neigemenom golyu ne zabivali. Javában tart az átigazolási időszak, a Chelsea-nél hivatalossá vált a veterán középpályás Jordan Henderson 2 évre aláírta a londoni kékekhez. A Premier League-ben több figyelemre méltó mozgás is történt, a Chelsea rekord összegért szerződtette Morgan Rogers-t, míg a Manchester Unitedhez érkezett a belga válogatott Yuri Tillemans. A Manchester City brit rekordot döntött Elliot Anderson leigazolásával. Spanyolországban a Real Madrid José Mourinho irányítás alatt komoly erősítéseket hajtott végre korábban, a klubhoz csatlakozott már Cucurella, Denzel Dumfries, valamint ingyen igazolták Bernardo Silvát és Ibrahima Konatét. A Bundesliga sem maradt csendben, Gulácsi Péter 11 év után távozott Lipcséből és a Villarrealhoz szerződött, míg a Dortmund a görög tehetség Konstantinos Karetsas játékjogát szerezte meg. Transfernövik Nószamomu Rospoli u Chelsea oficino pitverdeli perehi Jordana Hendersona, jaki pitpisau z londonskim klubom dvoričný kontrakt. U Premier Lizi відбулося ще кілька помітних переходів. Chelsea також рекордною сумою придбав Моргана Роджерса, тоді як до Manchester United приєднався Юрі Тілеманс. Manchester City встановив британський рекорд, оформивши трансфер Еліота Андерсона. В Іспанії Реал Мадрид під керівництвом Жозе Муріньо раніше провів серйозне підсилення складу. Клуб підписав Марка Кукурелю, Денсела Думфріса, безкоштовно отримав Бернарду Сілву та Ібрагіму Конате. Не залишилась осторонь і Бундесліга. Петер Гулечі після 11 років у РБ Лейпциг перейшов до Вільяреала, а дортмундська Борусія придбала права на талановитого грецького футболіста Константіноса Карецаса. Vladimir Petković és edzői stábja közös megegyezéssel távozott az algériai nemzeti csapattól. A 62 éves szakember irányítása alatt Algéria sikeres nemzetközi mérkőzés sorozatot zárt, és bejutott a világbajnokság rájátszásába, ahol a 8-as döntőben búcsúzott, miután kikapott Svájctól. Érdemes megjegyezni, hogy ez már nem az első edzői távozása VB résztvevők közül. Korábban edzőváltást jelentett be Belgium, Szenegál, Horvátország, Mexikó, Portugália, Gána, Tunézia, Németország, Ecuador, Hollandia, Ország, Dél-Korea, Skócia és Franciaország válogatottja is. Узбірні Алжиру нові кадрові зміни. Владимир Петкович та його тренерський штаб покинули команду за обопільною згодою. Під керівництвом 62-річного фахівця алжирці успішно провели цикл останніх міжнародних матчів і пробились до плей-офф світової першості, де зупинились на стадії 1/16 фіналу, поступившись Швейцарії. Варто зазначити, що це вже чергова тренерська відставка серед учасників світової першості. Раніше про зміну наставників оголосили збірні Бельгії, Сенегалу, Хорватії, Мексики, Португалії, Гани, Тунісу, Німеччини, Еквадору, Нідерландів, Чехії, Південної Кореї, Шотландії та Франції. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. augusztus 5-e, 10 után 14 perc, erőszerűen kívánunk mindenkinek a külön kiadás. Adás a szó, ez pedig a szervedásunk. Sziasztok, sziasztok, szipereget,
6: sziasztok. Üdvözlök én is mindenkit. Jelenleg 34 fokot mutatnak Beregszázban a hőmérők, ami megegyezik a 2022-es maximum hőmérséklettel.
5: Csak az a baj, hogy az délben volt 3 óra környékén.
6: Így van, így van, így van. Most 10 óra van, tehát úgy néz ki, hogy bőven meghaladjuk ilyen 3-4 fokkal az akkori legmagasabb hőmérsékletet, úgyhogy hát készülünk abba, hogy meleg lesz, de gondolom ebben nem mondok új hírt, talán 48 órát kell elszámolni, péntek délután 2 órára mutatja itt nekünk előre várhatóan, vagy előre jelezve a változást, amikor 38 fokból majd hirtelen 33 lesz, tehát hogy 5-6 fokos
5: lesz. Itt van már a Kánoán. Ez a gondolat lesz majd akkor.
6: Hát vagy Petőfi Sándor a szeptember, ja, az a vége volt, ez mondjuk csak az augusztus eleje, jó?
5: Ne ijesszük el a nyarat egyébként. Nagyon nagy hőség van, feljük a hallgatók figyelmét arra, hogyha tehetjük, akkor ne induljunk útnap, nem ma próbáljunk bizonyos projekteket beiktatni idősebbként.
6: Kiskert.
5: Kiskert, semmi.
6: Nagykert.
5: Bevásárlás, elmegyünk, megtudjuk a villanyszámlának az állását, hogy ezt nem most csináljuk. Ha eddig ezt nem tettük meg reggel 6-tól fél 9-ig, akkor ezt ma már ne tervezzük be, mert nagyon nehéz, még talán eljutunk odáig elég erősen, de semmilyen esetre se vásárlást ne tervezzünk. Ha tehetjük, akkor maradjunk otthon, úgyhogy buzítunk mindenkit, hogy ezt a másfél napot azért még bírjuk ki, és minden ilyen jellegű tevékenységünket, akár idősebb generációként is elmondhatjuk, hogy tegyük a későbbre. Péntek még itt lesz még idő, lesz még hűvösebb, és akkor tehetjük meg a fontosabb bevásárlás, nem tudom, okmányintézés és egyéb jellegű hosszabb távú kirándulásokat, mert a nagyon melegben nagyon rossz sétálni.
6: 10 óra előtt és valamikor délután, 3 óra után próbálkozunk mindenféle ügyintézéssel. Egyébként én ma reggel találkoztam nagyon is tudatos emberekkel. Mondhatni azt, hogy jól láthatóan szépkorú emberekkel futottam össze patikába. Reggel 7 óra, 4-8 környékén, úgyhogy valóban, tehát vannak dolgok, így van, vannak dolgok, amiket el kell intézni, nincsen ezzel probléma, de valóban akkor korán kell felkelni. Tehát szerintem, akinek odahaza kis kertje van, és valamit már a betervezetők már 7 órakor visszafele jöttek a kertből, mert ha akkor mentek lefele, szerintem 9 óráig már eléggé súlyosan sütött a nap. Hát a locsolás, ha van víz, vagy még van víz, az is egy szükséges tevékenység, de azt is valamikor délutánra próbáljuk meg eltenni. Hát a fák, nem tudom, hogy fogják majd bírni, szőlő kezd pirulni? Nem tudom, jól mondom a szőlőre? Tehát, hát, vagy kékülni?
5: Szomjúzik én lelkem. Hát feltehetőleg ebben van egy kis életérzés, ilyenkor minden
6: abszolút
5: vágyakozik a víz irányába. Fontos megjegyeznünk, hogy Bereczeken ezelőtt Beregszász központjában a református templom előtt a beregszászi református fiatalok önkéntes akciója, illetve jótékonysági akciója zajlik éppen. Ugye arcfestés, jótékonysági arcfestés és sütemény vásárra hivatunk mindenkit, a videót már láthatjátok a Facebook közösségi oldalunk. A kollégánk csinált interjút, illetve ezeket a anyagok, a fotókat is láthatjátok már. Fontos megjegyeznünk, hogy a következő órában kint vannak, ameddig a készlet tart, illetve erejük megvan, ebben a 2 órában mindenképpen érdemes kilátogatni Beregszász központjába, és a teljes bevételt, az arcfestésnek és a süti vásárnak a teljes bevételét, az kimondottan az augusztus 26-ai villámtöltés programnak a finanszírozására szeretnék a fiatalok elkészíteni. Ez annak a egyik ilyen jellegű adománygyűjtő akciója, hogy a jótékonyság egyébben segítsük a fiatalokat, és mindenképpen erősítsük ezeket a közösségeket, és látogassunk be a beregszászi református templom előtt lévő sátorba, mert amellett, hogy a gyerekek nagy örömére arcfestéssel találkozhatnak, finomakat lehet majd szólni utána.
6: És nagyon jól csinálják valóban, ahogy említetted, sátort is hoztak magukkal, úgyhogy
5: hűtőkkel állátva, úgyhogy
6: igen, tehát
5: vannak.
6: Lehetséges, hogy a sátor alatt nem lesz mondjuk 22 fokos a hőmérséklet,
5: csak 42,
6: de legalább árnyék van, tehát abban is lehet egy picit időt nyerni, hogyha valaki mégis kimozdul autót és a város központján sétál.
5: Meg amúgy is sokkal ilyenkor, sokkal biztonságosabb, meg olcsóbb is talán a séta Beregszász központjában, mint ha autókáznánk.
6: Éppen
5: jött a reggeli hírekben a hír, hogy 105 grivnya lehet 10 napon belül a dízzel, és 100 grivnya lehet az üzemanyag, a benzin. Hát, hát ez egy jó életérzés arra, hogy a nyári bikini szezonra való késői felkészülés, ami mindig elszántsak legyünk, és autókázás helyett inkább biciklizzünk, vagy éppen gyalogoljunk.
6: Hát tendencia szerint, hogyha így fog emelkedni, akkor valóban el fogjuk érni. Egyik ismerősömmel beszélgettünk éppen a múlt héten, akkor ő azt mondta, hogy 3 grivnya per nap a drágulásnak a tempója, és valahogy ez úgy hétvégére, mintha megtorpanni látszott volna, legalábbis én péntek délután szombat.
5: Mert akkor már 5 grivnyával emelkedett például.
6: Nem. Én akkor azt láttam, hogy szabadnapot tartottak az ár emelkedések, és akkor valóban még tartotta a 90 közeli, de már a 90 túli árat, legalábbis a dízel, a benzin az ettől valamivel szolidabb ára büszkélkedhetett, de hogyha ezen a héten beindul, mert hogy mondjuk azt, hogy világon más helyeken is vannak problémák, és ez fokozza a dízelnek, illetve a kőolajnak a világpiaci árát, hát akkor valóban ez begurulhat nem sokára hozzá.
5: Igen, az iráni konfliktus, a tengeri szállításnak a nehézségei azért ezek burjánzanak, úgyhogy bennünket is elérnek, na de hát reménység szerint ez csak egy ideig, óráig fog tartani. No, viszont ami talán helyi és lokális hír, minden nap próbálunk egy-egy települést felkeresni a kapcsán, hogy a éppen 9 napja tartott nagy vihar milyen károkat generált, és mára néhány nappal később, egy héttel később milyen javítási munkátokat sikerült elvégezni. Most Keresztúrt próbáltuk felkeresni, ők vannak most fókuszban. Keresztúr egyébként az elmúlt napokban nagyon komoly munkálatok zajlottak az összefogás egyében. Ezt a települést jelentős mértékben érte a vihar, kár intenzív volt a vihar, 30-35 tető sérült meg, ebből jelen pillanatban is legalább 2-3 olyan ház van, amik nagyon komoly költségeket, tűzfal sérült, nagyon komoly költségeket von a felújításra, és legalább jelen pillanatban az eddigi munkálatok alapján ezeknek a 90%-át sikerült valamilyen formában kijavítani. 5-6 ház van még fedetlenül, és ugye azt is nehezíti, hogy néhány házban nincsenek itthon a hozzátartozók, így aztán a szomszédokra van teljes egészében rábízva ennek a javítási munkálata. Ami érdekessége, illetve fontos megjegyeznünk, hogy nagyon sok fólia sátorból, nagyon sok fólia sátor meg is sérült, ebben a településen élénken van jelen a fóliáknak a működése, és ezek a fóliák jelentős százalékban sérültek, amely egyrészt nem csak a cserép, illetve a palának a pótlásáról szól, hanem az, hogy az egész évi tervésünk sok esetben oda ment, úgyhogy reméljük szerint, hogy Isten kegyelméből csak sikerül majd helyreállni. A Máltai Szeretett Szolgált a Csillafon Bőzeláger Alapítvány munkatársa, illetve eszközparkjának köszönhetően az iskola udvarát sikerült helyretennünk, 7 fa szakadt rá a belső udvarból magára az oktatási intézményre, amely meg is értette az intézménynek a különböző szakaszait, és mostanra már az OVIT is sikerült újraindítani, úgyhogy igazából a nagyon komoly munkálatokat próbálták az elmúlt napokban éppen tegnap délután helyre állítani. Villany napokig nem volt, legalább 3 napig a település egészében nem volt villany, internet azért most se mindenütt működik, de jelen pillanatban az villany, illetve ezek az ellátások nagyjából helyreállnak. Ami fontos, hogy még mindig nincs komoly mester, mert a mesterek hiánya nagyon égető, nem ingyen, hanem pénzért várnak a településre ácsmesterséggel rendelkező szakembereket, akik a komolyabb munkákat el tudják végezni, és ugye mi fontos, hogy mivel általában nem pala igény van, nagyon sok pala tető sérült meg, a cserépet próbálták eddig megoldani közfelajánlásból, és a szomszédos települések is oda mentek, úgyhogy akinek volt valamilyen nyersanyag, amit a tetőnél fel tudtak használni, azt felajánlották egyik a szomszéd a másik szomszédnak egyik településre a másik településre, illetve Beregszászból is érkeztek települések, úgyhogy azt látjuk, hogy a cserépnél jól vannak. Viszont érdekes számadat, hogy mennyire elszalad a kereslet kínálat alkalmával, amikor ez az inga megdől, mennyire elszaladnak az árak. A hullámpala ára 350 grivnya volt korábban, mondjuk 10 nappal ezelőtt, tegnap már 600 grivnyát kértek egy darab paláért.
6: Ez úgyhogy nem valószínű, hogy a kőolaj világpiaci árával
5: nem,
6: függ
5: ez
6: össze.
5: A kereslet hirtelen megnövekedett jelenléte miatt van. Elképesztő, hogy azért így működnek az árak. Van becsület is a világon, meg kereskedelmi életérzés.
6: Igen,
5: is.
6: Igen, van ár is. Ijesztő, van ár is, tehát nyilván, hogyha valakinek árulja van, és továbbadja akkor nyilván előtte van neki befektetett munkája és van befektetett költsége, tehát hogy valamennyit nyer rajta, az még el lehet fogadni, de azért 600 gívnya darabonként, az most egy elég fájdalmas dolog lehet.
5: Nem megerősített forrásból, de ilyen történetet is hallottunk, hogy volt olyan brigád, aki megérkezett az első napon, most azt mondták, hogy egy palát 2500 gívnyért teszünk helyre. Na hát, nagyon kedvesek voltak, hát igen, vannak ilyen.
6: Nem hiszem, hogy sok munkájuk lett ott a környéken.
5: Amikor az embernek nincs, nem tud felmenni, te se tudsz felmenni, akkor lehet, hogy összeszedsz mindent és kifizeted, de azért meghökkentő, hogy azért ilyen árakat is elkértek ebben a helyzetben. Várnak szakembereket segítve, nem segítve, anyagilag, illetve egyéb hozzájárulással, vagy anélkül, de mindenképpen, ha tehetjük, akkor látogassunk el, és ha van szabad kapacitásunk, akkor segítsünk ezeken a településeken. Folytatjuk a sort, mindenképp holnap visünk egy újabb településnek a helyzet elemzésével.
6: És reméljük, hogy minél tovább haladunk az időben előre, annál inkább arra lesz majd képünk, hogy helyre állnak a károk, illetve a hibák. Hát reméljük, hogy a pénteki lehűlés nem hoz majd hasonló, hogy is mondjam, tragikus fényképeket, mint amit tapasztaltunk 10 nappal ezelőtt.
5: A Beregszász kistérségnek a helyzetéről a percekben várjuk Beregszász polgármesterét, Babiák Zoltánt, a kistérség és a város polgármester érkezik hozzánk első beszélgetési partnerünként. Illetve második óránkban dr. Várnagy Andrea és dr. Eckhardt Gábor, Rissz Ferenc Díjas, a zongoraművészek érkeznek hozzánk. A Zenevarázs mozgalomnak a tábora zajlik, minden este koncert a Rákóczi Egyetemen, e kapcsán érkeznek hozzánk meghívott vendégeink.
6: Szóhatnyisnyi hosszínásai peredácsi, Zoltán Babják, Berehívszki Miszkéi Holová, ta Andrea Várnagy i Gábor Eckhardt, pianistka, ta pianist laureátka i laureát prémii imeni Ferenca Lista.
5: 10 óra 25 perc van, megyünk is tovább, érdemes mindenképpen velünk tartani, a különkedés műsorra szól. Tartsatok a műsorral!
1: Reklama na Radio Puls FM.
2: Реклам.
7: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні «Фабрика Мюгей». Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
8: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a Fabrika Műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
9: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
10: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775
11: 50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
12: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
14: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül.
15: Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвилюйте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedés műsor, a szóval 10 óra 33 perc van, és ahogy ígértük, jövünk is egy újabb beszélgetésre, de egy-két kommentet gyorsan felolvasok. Mária van velünk, szép napot kívánok ezen a gyönyörű meleg napon, köszöntök mindenkit sok-sok szeretettel. Budapesten hallgatjuk a műsort, vigyázzon mindenki magára, ígyunk sok vizet. Rozália is velünk van, nagyon boldog mindnapot kívánok Badó Krisztinának, erőben egészségben Istentől, üdvözlegy Deák Attiláné halásztelekről hallgat bennünket, köszöntjük a műsor hallgatóit és nézőit, és akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
1: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Babják Zoltánt, a Beregszászi Kistérség és Beregszász városának polgármesterét. Szörnyi Známé Usztúgyi, Zoltán Babják, Berehívszké Miszká Holová. Üdvözlőjük, polgármester úr!
2: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat és a stúdióban velem együtt itt a főszerkesztőrat, szerkesztőrat. Köszönöm a meghívást, mindig nagy élvezettel fogadom el.
0: Polgármester úr, a kistérségünket igen jelentősen érte a kár, amely a vihar okozott, több településen jelentős problémákat okoz, illetve tanintézmények is vannak sérült állapotban. Hogyan állunk jelen pillanatban?
2: Igen, mikor úgy látom, hogy megfékeztük az első bajt, jött a következő. Nem egy szerencsés két hétben vagyunk most. Akkora mennyiségű probléma esett a kistérségünk nyakába, hogy kollégáimmal együtt fárasztó munkát végzünk, és én látom azt, hogy ez az utolsó két nap ezen a héten pont elég lesz ahhoz, hogy a felméréseket el tudjuk végezni, és kész adatot tudjunk a médiának is adni, illetve a lehetséges támogatóknak, a viharkároknak az enyhítésére. Néhány szóban szeretném jellemezni azt, hogy mi is történt ezzel a óriási viharral, különleges figyelmeztetés nélkül, annak ellenére, hogy a megyei meteorológiai szolgálat rendszeresen szokott adatokat nekünk adni kisebb-nagyobb természeti jelenségekről. Ebben az esetben nem történt ilyen, és nyilván felkészülni és fogadni egy ilyen vihart azon kívül, hogyha tudod és látod, vagy érzed, hogy ez közeleg, akkor a kocsit beteszed a garázsba, de a garázsról ugyanúgy le tudja szedni a tetőt. Tehát én életemben még ilyet nem láttam. Akivel beszéltem, mindenki elmondta, 60-70-80 éves idős bácsi néni is, hogy ilyen vihart még nem látott. Tehát ez egy szupercella vonult át azon a vonalon, ahogy átjött Ungvártól, átalakult, és településeinkben, most fölöslegesen felsorolni még egyszer nem fogom, de csak röviden elmondom azt, hogy Jánosinak a Guti erdő oldaláról érkezett a legnagyobb része, tönkretette teljes mértékben a villamos ellátást a faluban, Balazsér ugyanúgy, de ugye ez egy községi tanács volt, Beregszászban kisebb méretű kár keletkezett, valami oknál fogva a város ezt megúszta, de benne nem, és Oroszi pedig a legnagyobb kárt tudta sajnos szenvedni. A természeti katasztrófa eredményeként elsősorban az volt a legfontosabb, hogy visszaállítsuk az alapvető szolgáltatásokat, tehát a trafóállomásoknak leszakadt drótjait, vissza tudjuk csatlakoztatni elsősorban azért, nem csak hogy áram legyen, hanem azért, hogy ne tudjon okozni senkinek jelentősebb vagy életveszélyes sérülést. Nagyon hálás vagyok az Akárpátyobla Energo munkatársaira. Tudom, hogy mennyi kritikát kaptak, és tudom azt, hogy senki nem volt megelégedve ezzel a tempóval, hogy milyen gyorsan csinálják vissza, de higgyék el nekem, hogy ezek a szakemberek a belüket kidolgozták azért, hogy meg tudjanak felelni nem csak a belső elvárásaiknak, hanem látták az embereknek a szemébe azt a pánikot, ami miatt aggódtak, hogy akkor most mennyire, hány napig vagy hány hétig nem lesz áramunk. A fák levágása kapcsán van nekem saját véleményem, én nagyon görcsösen ragaszkodom mindig minden fához, abban az esetben is, hogyha ez a fa nagyra nő, akkor sem a kivágását támogatnám, hanem esetleg a lombjának a megfelezését ahhoz, hogy ne kerüljünk olyan helyzetben, mint Cikker Jánosiban, ahol tulajdonképpen a két ház előtt álló fenyőfa tette tönkre a ház tetejét. Ezért van az a helyzet most, hogy a felméréseket úgy végezzük el, hogy a magánszektor, tehát magánházak az intézményeinkben esetkárnak a felmérése, ugyanúgy az oktatási és közigazgatási intézményeinkben esetkárnak a felmérése fog ma befejeződni, és a mezőgazdasági kár kompenzációjára nekem még nincs teljesen átlátható képem, de beszéltem Brenzovics elnök úrral, aki kért minél hamarabb tájékoztatást a pontos adatokról, ahol megvan a lakcím, megvan a felmért kárnak a mennyisége. Három kategóriába tudjuk csak szerepeltetni, mert mi nem tudunk műszaki felmérést végezni, az önkormányzat erre nem képesített, de viszont azt tudjuk meghatározni, hogy a károknak a három kategória jelentéktelen, jelentős, vagy helyrehozhatatlan kár jelentkezett. Itt abban az esetben használjuk a helyrehozhatatlan kárt, hogyha a tető szerkezeten akár 3-4-10 cserep még fönnmarad, de mind a négy oldala, akár egy sátortetőnek, az károsult. Az azt jelenti, hogy teljes mértékben vagy hullámpalát, vagy cserepet kell visszarakni rá. Második kategória az, hogy ha egy oldala vagy két oldala sérült, és harmadik pedig az, hogy bármennyikora mennyiségű cserép vagy sifer esett le, fújt le a házról az eső, és így itt tulajdonképpen kockázat alá tette ki a házat egy elkövetkezendő eső érkezésekor, hogy átmoshatja a plafont, a falait, és így életveszélyessé válhat a ház. Ezért is fontos nagyon sürgősen ezeket a dolgokat elvégezni. Vince István, a polgármester kollégám óriási munkát végez most a csapatával, az előjárókkal együtt. Innen is szeretném az előjáróknak a munkáját megköszönni. Minden nap van mit tenni, minden polgármesteri volt hivatalban, most ugye előjárói körzet, és előjáróink minden egyes felmérésben ott kell, hogy legyenek, az alpolgármester minden egyes felmérésben ott kell, hogy legyenek, akinél még nem voltak, bízom benne, hogy a nap végéig be fogják fejezni. Én holnap a jelentésemet szeretném már ebben az ügyben megtenni, úgy a megye irányában, mint a Brenzovics elnök úr irányába is, hogy hatékonyan tudjunk fellépni abban a kérdéscsoportban, hogy támogatókat tudjunk találni ezeknek a viharkároknak a kompenzációjára.
0: Várható? Milyen mértékben
2: nem látjuk várható, még igen. Azt, hogy milyen végeredménye lesz. A mi feladatunk az ebben az esetben, hogy kérjük, és adjunk egy olyan felmérést, amire lehet képesített egy önkormányzat. Tehát az, hogy van kár, vagy nincs kár, jelentés, vagy nem jelentős. Műszaki felmérést kérem megértéssel fogadják azt, amit mondok, képtelen a Bőrkszászi önkormányzat, csak abban az esetben, hogyha szakosított építészt, vagy olyan céget vállalunk, akinek olyan céget bízunk meg, külön összegér, aki fel tudja mérni a pontosított kárt, tehát amikor meg tudja, hogy a gerenda mennyibe kerülhetett, a pala mennyibe kerülhetett, vagy esetleg a leceket, hogyha ki kell cserélni, akkor ez mennyi pénzbe került, mi ebben nem tudunk belemenni, mi csak azt tudjuk, hogy helyreállíthatatlan, jelentős vagy jelentéktelen kár
0: van ebben az esetben. Az önkormányzatok mennyire van lehetősége, vagy anyagi forrása, vésztartaléka ilyen esetben segíteni? Egy fontos kérdés, most több száz ingatlanról beszélünk.
2: A több száz ingatlan az pont így lesz kerek, mert 200-ig számítunk. Az, hogy lesz-e ennyi kérvényünk, vagy nem, azt én a nap végére, vagy holnap reggelre fogom látni feldolgozás után. Nem hinném, hogy meghaladjuk egyébként a 160-170 bejelentést. Van, aki nem kíván fordulni a Beregszászi önkormányzathoz, sem a felméréssel, sem mással. Ez a szíve joga, saját forrásból kívánja helyreállítani, és olyakat is ismerek, akik kategórikusan ellentmondtak a felmérés elkészítésének. Menjetek, tegyétek a dolgotokat a szegényeknél, én a tetőmet helyre fogom tudni állítani, és még a szomszédnak is fogok segíteni. Tehát ilyen is van, mondjuk konkrétan Jánosiban.
1: és utólagosan ők már nem jelenthetik be a kárt, tehát ez utána már hatáját veszti?
2: Ne, fotofixációt mi kérünk, és tulajdonképpen a mai világban azt nagyon nehéz elképzelni, hogy egy ilyen viharkár után bármelyik gazda úgy feküdt le aludni, hogy nem fényképezte le a tetőt.
1: Szerintem még a szomszédét is.
2: És a szomszédét is, tehát a fotó bizonyítás az roppant fontos ebben az esetben, és a fotó, a tulajdonlap, vagy a lakcímet igazoló dokumentum lesz majd alapja annak, hogy ki tudjuk fizetni azt a kompenzációt, amit a Beregszászi önkormányzat a pénteki testületi ülésén fog meghatározni. Terveztünk korábban egy testületi ülést hétfőre, de kollégáim azt kérték, hogy mivel nincs pontos számunk, és nem tudjuk, hogy mire számítsunk, hogy mekkora kár, mennyit kell elkülönítenünk az önkormányzat esetleg vészforrásából arra, hogy ezt meg tudjuk oldani. Ezért lesz holnap zárás, és pénteken pedig egy testületi ülés. Előzetesen a frakcióvezetőkkel abban állapodtunk meg, hogy mindenkinek meg tudunk felelni, egy egységes kompenzációt fizetünk ki, független a kár mennyiségétől. Ez nem egy jelentős összeg, de tulajdonképpen ahhoz, hogy egy mestert tudj fogadni, és azt a leesett valakinél, aki szerencsésebb volt ebben a óriási viharban, akkor azt a tisztítani cserepet, hogy visszaállítsa, arra ez az összeg elég, de nyilván egy tetőcserét nem fog tudni a Beregszász önkormányzat lefinanszírozni. Összeférhetetlenségi ügy is lehet a dologból, meg ugye meg kell tisztelettel érteni azt, hogy nem biztosító társaság az önkormányzat. Tehát mi nem tudunk kártalanítani, mi azt tudjuk, hogy keresünk forrásokat olyan helyen, ahol bíznak bennünk, és adhatnak nekünk olyan forrást, amit nyilván nem a Beregszászi önkormányzat, hanem civil szervezetek, vagy az egyház, vagy a KMKS, vagy más civil szervezetek fognak tudni esetleg biztosítani az ingatlan tulajdonosok számára. Ez a jövő hétnek lesz a zenéje, de nyilván addig ezt nem lehet csak várni, hanem mindenki tegye a dolgát, ha le van fényképezve, akkor fóliával le kell húzni a házat, vagy ha a cserepet vissza lehet rakni, akkor ezt meg kell tenni, ha megvan a fotóbizonyíték. El kell mondanom azt, hogy nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített a szomszédjának, aki segített a falubelieinek. Mint polgármester azt is szeretném megköszönni, akiknek volt cseréptartaléka, az a Facebookon publikálta azt, hogy gyertek, vegyétek el, én szívesen odaadom pénzmentesen ezt a támogatást, és azt hiszem, hogy az intézményeink az a rész, ahova mi nem fogunk tudni civil összefogásból megoldást találni, hanem
0: az orosz iskola esetleg is.
2: Nekünk ezt is rendbe kell ezt tudni rakni. Esetleg ezt elmondanám, hogy a mennyiségek azok hogyan állnak itt. A önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, tehát intézményeink, iskoláink, óvodáink, kultúrházainkban összesen 11 objektumon keletkezett kár. Minden esetben a tetőszerkezetről beszélünk. Tehát ez a szupercella a tetőket tette tönkre, vagy a házak mellett álló fákat tekerte ki, és így okoztak problémát. Tehát az oroszi, jánosi, Beregszász, Bene, ez a közintézményeink ezekben a négy településekben sérültek, ami a legnagyobb problémát jelenti számunkra statikailag, és szeptember 1-ig megoldást fogok találni arra, hogy az oktatás az oroszi gimnáziumban el tudjon indulni, de a tető szerkezete a gimnáziumnak az utóbbi 3 évben már másodszor sérült meg. Azt hiszem, hogy egy szintet kellene lépnünk itt a felújításban, és valóban a tetőszerkezet teljes átépítését kell, hogy ilyenkor figyelembe vegyük. Ezzel együtt le is tudnánk szigetelni, jobb hőszigetelést tudnánk a korpusznak adni, és ezzel így jobban járnánk a fűtésszámlákkal is. Én meg tudom ígérni, hogy az oktatási folyamat be fog indulni, és a Benei óvodának is egy része rongálódott meg, a Benei óvoda tetőszerkezetének egy része, és a Benéi gimnáziumra pedig egy, azt kell mondanom, hogy nem csak a tetőszerkezet, hanem nyilázáruk is. Tehát az, hogy a vihar kinyitotta az ablakokat, és csapdosta őket, tehát tulajdonképpen ezt vissza üvegezni a mai világban, nem tudom hányan a rádióhallgatók közül ismernek üvegest. Kiszálló üvegest helyszínre. Tehát ezt itt
0: a
2: Sors Iróriának azért felírom, hogy tudjuk azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, és hogy tudjuk, hogy mennyire tudnak szabadon mozogni a mestereink. Tehát ennek az árnyékába kell most ezt a feladatot megoldani, mert nem biztos, hogy minden helyen elég csak az, hogyha biztosítunk pénzforrást. Ezt a munkaelvégzést meg is kell tudni szervezni. És a mai világban, amikor tenderezni kell mindent, és futtatni mindenféle rendszereken keresztül, ami az átláthatóság egyik legfontosabb bizonyítéka, ezt én támogatom, csak ezzel mindig jelentős időt veszítünk. Tehát stabil másfél-két hónapot tudunk veszíteni azzal, hogyha meg kell versenyeztetnünk valamilyen feladatot, és úgy látom a Benéi gimiben, ez a másfél millió grimnyás kár, ez jelentősen oda pakolt, és ennek a valószínűleg nem üvegcserébe kell lesz gondolkodnunk, hanem ablakszárny cserébe, az azt jelenti, hogy teljes komplett ablakcserébe kell, hogy gondolkozzunk. Ami a magánszektort illeti, itt a méretek az pontosítást várnak, de ugye amit teljes kárt szenvedett tetőszerkezet az 9, 22 háznak jelentős károsodása volt, és 160 háznál járunk most ott, ahol a kár nem jelentős, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen megúsztuk együtt, és tulajdonképpen egy olyan helyzet alakult ki, amiben újra lehet gondolni az összefogást, újra lehet értékelni a közösség összetartó erejét, újra lehet értékelni az önkormányzat, civil szervezetek, az egyházak közötti együttműködést, és bízom benne, hogy a felmérések után fogunk kapni olyan jó híreket, amiben az önkormányzat nyilván bármilyen jellegű segítségnyújtást meg tud adni, de nyilván szponzori támogatásból jött anyagi forrásokat az önkormányzat nem képes és nem is tud célba juttatni, de minden jellegű koordinációt vállalunk, de ugyanezt meg tudják tenni az egyházi szervezetek vagy a civil szervezetek. Mi szívesen segítünk ebben a dologban, de hozzá összeférés probléma miatt mi nem tudunk ilyen jellegű összegeket befogadni és hivatalosan eljutatni majd a címzethez. Mi feladatunk az, hogy be tudjuk azonosítani a problémát és be tudjuk azonosítani a problémához kötött személyt, aki ennek célzott haszonélvezője tud majd lenni. Higgyék el, mindent megteszünk azért, hogy a munkát ma be tudjuk fejezni, és hogy tudjunk kompenzációt adni. A pénteki testületülésen pedig fogom kérni a képviselőket, hogy fogadjuk el azt az összeget, amit a felmérések alapján ki fogunk tudni majd osztani nyilván egy héten belül. Szeretném így.
0: Polgármester, köszönjük a folytatott felkérésünket.
2: Én köszönöm a lehetőséget, köszönöm mindenkinek a megértést, és még egyszer szeretném megköszönni a villamos szolgáltatóknak a munkáját, és a katasztrófa védelmiseknek a munkáját, hogy le tudták szedni az utcákról, az utakról a bedőlt ágasokat, illetve fákat.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Babják Zoltánt, Beregszászi kistérség polgármesterét hallották.

0: 11 óra 1 perc van, hölgyeim és uraim, jönnek a 11-es hírek, itt az FM 92.1-en a különkiadás műsor, a szó egészen 12 óráig élőben.
1: A hírek után várunk mindenkit.
0: Szatmári és Szakos Andinek ez a Dám, Dám, Dám.

0: Інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 5-én szerdán. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
2: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 серпня, середа. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
1: Jövő héten a Beregszászi járásban balesetelhárítási és helyreállítási munkálatokat terveznek a gázvezetéken, ezért a Péterfalva és a Királyházi kistérségekben 3 napon keresztül ideiglenesen szünetel a gázszolgáltatás. A Péterfalvai kistérség tájékoztatása szerint január végén a Tisza folyón átvezető gázvezeték tartószlopának alámosása miatt veszélybe került a gázellátást 17 településen. Jelenleg az Ukrajna gázszállító rendszerének üzemeltetője Kft. Balesetelhárítási és helyreállítási munkálatok tervez, hogy biztosítsa a folyamatos gázellátást a 2026-27-es őszi-téli időszakban. A munkálatok kezdete augusztus 11-én 6 órára van tervezve. A fogyasztó gázellátását 72 órára ideiglenesen megszüntetik. A lakosokat arra kérik, hogy időben készüljenek fel a gázszolgáltatás ideiglenes szüneteltetésével járó kellemetlenségekre.
2: Наступного тижня на Берегівщині заплановано проведення аварійно-відновлювальних робіт на газопроводі, через що у Пейтерфолівській та Королівській територіальних громадах протягом 3 днів буде тимчасово припинено газопостачання. За інформацією Пейтерфолівської територіальної громади, наприкінці січня через підмив опори газопроводу на переході через річку Тиса виникла загроза припинення газопостачання для 17 населених пунктів. Наразі ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» запланував провести аварійно-відновлювальні роботи, щоб забезпечити стабільне газопостачання в осінньо-зимовий період 2026-2027 років. Початок робіт запланований на 7.00 11 серпня. Газопостачання споживачів буде тимчасово припинено на 72 години. Мешканців просять заздалегідь підготуватись до тимчасових незручностей, пов'язаних із відключенням газу.
1: A Perecsenyi térségben egy 2 éves kisfiú kőolaj származékokkal mérgeződött. A hozzátartozók elmondása szerint a gyermek egy palackból ismeretlen mennyiségű kőolaj származékot, feltehetően benzint vagy dízelüzemanyagot ivott. A mentők ellátták a kisfiút, majd a megyei gyermekkórházba szállították további kezelésre. A 103 Zakárpátja mentőszolgálata arra figyelmeztet, a benzint, a dízelüzemanyagot, az oldószereket és más veszélyes vegyi anyagokat kizárólag eredeti csomagolásukban gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolják. Már kis mennyiség lenyelése is komoly veszélyt jelenthet a gyermek életére és egészségére.
2: На Перечинщині дворічний хлопчик отруївся нафтопродуктами. За словами рідних, дитина випила з пляшки невідому кількість нафтопродуктів, ймовірно, бензину або дизельного пального. Медики надали хлопчику необхідну допомогу та госпіталізували його до обласної дитячої лікарні. Зберігайте бензин, дизельне паливо, розчинники та інші небезпечні хімічні речовини лише в оригінальній тарі та в недоступному для дітей місці. Навіть невелика кількість таких речовин може становити серйозну загрозу для життя та здоров'я дитини, наголошують у 103 Закарпаття.
1: Ukrajnában folytatódik a háborúban megrongálódott egészségügyi intézmények helyreállítása. Oroszország teljes körű inváziója óta több mint 2300 egészségügyi létesítmény sérült meg, közülük 338 teljesen megsemmisült. A legnagyobb károkat a frontvonal közelében fekvő megyék egészségügyi intézményei szenvedték el. A folyamatos támadások ellenére a helyreállítási munkálatok zajlanak, eddig 752 egészségügyi objektumot már felújítottak, további 317 pedig jelenleg is felújítottak. Alatt áll. A háború következtében 336 mentőautó semmisült meg, több mint 300-at pedig megrongáltak vagy elfoglaltak, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
2: В Україні відновлюють пошкоджені війною медичні заклади. Внаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено понад 2300 об'єктів, повністю зруйновано 338. Найбільше постраждали медзаклади прифронтових областей. Попри постійні атаки, відновлення триває. 752 об'єкти вже відновили, ще 317 перебувають у процесі ремонту. Також через війну знищено 336 автомобілів екстреної медичної допомоги. Ще понад 300 пошкоджено або захоплено, інформує Міністерство охорони здоров'я України.
1: Ma ünneplik a közlekedési lámpák nemzetközi napját, amelyet minden évben augusztus 5-én tartanak annak emlékére, hogy ezen a napon helyezték üzembe az első elektromos, a mai közlekedési lámpák elődjének számító jelzőberendezést az Egyesült Államokban, Cleveland városában. Az első közlekedési lámpa mindössze piros és zöld jelzést használt, és kézzel működtették. A sárga fényt csak az 1920-as években vezették be, hogy a járművezetőknek legyen idejük felkészülni a jelzésváltásra. Ukrajnában az első közlekedési lámpát 1936-ban

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: 11 óra 17 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Ez a különkiadás második órája, egészen 12 óráig bemutatkozik a szerdai adásunkban. Érdemes mindenképpen velünk tartani. 0957 0907 0957 SMS Viber számunk. Ide várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőrrel esetleg találkoztok. Írjátok meg, és a határinformációkat is örömmel veszük, és persze kíváncsiak vagyunk, hogy mivel töltitek a mai napunkat, és van mód köszöntést írni. Köszönthettek akár az éteren keresztül, élőadásunkban beolvassuk ezeket nagy szeretettel. Velünk van Erika Áldott, szép szerdai napot kíván minden rádió hallgatónak, vigyázzunk magunkra és egymásra, illetve Kati is most csatlakozik hozzánk, szép napot mindenkinek, hajrá Kárpátalja, köszönjük szépen!
3: Beregszázból köszöntünk mindenkit, hát hogyha úgy vagyunk, akkor inkább tartózkodjunk oda bent valamilyen árnyékos, hűvösebb, hát hogy is mondjam, fedett részben, talán ez lehet az egyik megoldás a még az előttünk lévő 48 kötőjel 72 órának.
2: Megyünk és a rovatunkkal tovább, ez pedig a nap híre.
4: Kalendárpogyi.
2: Hát, hölgyeim és uraim, egy meghökkentő eseményre szeretnénk felhívni a figyelmeteket. Éppen röviden másfél órával ezelőtt történt egy égitest, azaz egy ember által alkotott szerkezet csapódott be a Holdba, és ezáltal egy új krátert hozott létre, úgyhogy ha most felnézünk a nagy távcsőbe, és láthatjátok, hogy az ott, az a 20-30 méter átmérőjű kis kráterecske, lehet, hogy ezt mi csináltuk?
3: Sőt, a legnagyobb valószínűséggel. Igen, hogyha valaki tegnap hajnalban még úgy feküdt le, hogy tanulmányozta a Holdat, és látta, hogy mennyire üreges vagy kráter. Így van, tehát hogy hát az a plusz egy, az nyilvánvalóan megjelent, hát nem egy aprócska dologról van szó, igen, ahogy mondtad, hogy ember általi a készítmény, ez egy hordozó rakéta, illetve annak is az egyik fokozata, mindösszesen az egyik fokozata, hát amit úgy kell elképzelni, hogy akkora magas, mint egy körülbelül 5 emeletes ház, és van benne olyan jó 4000 kg. Tehát hogy az már úgy üt, és valóban csinál egy jó nagy krátert. És hát az erőviszonyok, amit ugye el kell képzelnünk, 8690-8700 km/órás sebességgel zúdult bele ez a hordozó rakétainak, illetve ennek az eleme a Holdba.
2: Egyébként ugye a Holdnak nincsen semmilyen légköre, ebből kifolyólag semmi nem állítja meg, vagy nem is lassítja le ezt a testet, és azt mondják a szakik, hogy hát ez egy újabb kráterrel fogja gazdagítani a környéket, és ugye azt írták a cikkek alapján, hogy hát ez egy biztonságos történet, mert ugye nem lakik ott ember, és ezért biztonságos, de az közeljükben ez változhat, és akkor ez most már nem lesz annyira biztonságos, mert fejlesik egy műhold. Amit, hogy elképesztő, én ilyenkor először láttam, ne hülyéskedjünk, hogy a Holdra is tudtunk hogy is
3: embert küldeni.
2: Nem is embert
3: küldeni. Nem lábnyomot hagyni.
2: Emberi lábnyomot tenni, és akkor, amikor, nem tudom, Neil Armstrong itt jóval korábban Holdra épített, és látott volna egy kis, megszúrta valami a talpam, ami hát ez egy szemét darabban, nem tudom még, űrjáróból. Nagyon érdekes dolog ez, hogy ilyennel már találkozhatnak.
3: Hát igen, meg hogyha azt veszük, akkor igen, Holdnak valóban nincsen légtere, és amikor egy ekkora szerkezet becsapódik, azt mondják, hogy hát ott por lesz, mert hogy a Holdnak a felszínén van por, hát ha ott lakók lennének és időjárás előrejelzés lenne, akkor bizonyára szólnának, hogy kedves holdlakók, ma ajtót, ablakot mindenkinek bezárni, mert a Földről küldemény érkezik, nem tudjuk megállítani, mert ekkora katapulttal nem igazán tudunk mit kezdeni, kicsit úgy járhatott, mint Góliát a kis parittyakővel, amit Dávid indított el, de nagyon zúzós lehet, tehát úgy néz ki, hogy ez a por, ez több száz méter magason is ott lehet majd.
2: Ez nem az első fecske, a Hold a lakók elmondhatják, hogy ilyet mi már láttunk. Az első ember által alkotott tárgy az 2009 környékén az Apollo programnak egyik alkatrészeként szándékosan neki ütköztetve a Holdnak. Ezáltal nézték, hogy milyen a ráhatások vannak a Holdra. Hú, ketté repett főnök, ezt túltoltuk, nem tudom, hogy milyen vizsgálatok.
3: Ez most már csak fél Hold.
2: Ez most főnök, ez most mi voltunk, bocs, semmi, ne nézz bele a távcsőbe.
3: Houston baj van.
2: Igen. Ilyenekkel találkozunk, és meghökkentő, hogy azért ez a következő időszakban egyre többször lesz majd hasonló űrszemét neki lyukasztatva a Holdnak. Úgyhogy ha látunk egy nagyobb testű krátert, benne hulladékot, akkor az mi voltunk.
3: Igen, és akkor lassan tényleg meg fogjuk becsülni, vagy el fogjuk rakni azokat a felvételeket a Holdról, amik úgy a la nature készültek el, hogy nézzétek meg gyermekeim, még földrajzórán itt tanították, hogy a Hold az így néz ki. Hát sajnos az ember a saját mértékeivel, bár kicsinek tűnik, legalábbis bolygókhoz, vagy csillagokhoz, vagy holdakhoz viszonyítva, de sajnos mégis tudhatni rá.
2: Megyünk is tovább, 11 óra 22 perc van a háttérben, egy újabb zenététel, illetve dr. Várnagy Andrea várakozik majd a stúdium kerekasztalánál, vele beszélgetünk a terveink szerint. Liszt Ferenc Díjas zongoraművész, a Zenevarázs mozgalom alapítója, a héten zajló táborokról, illetve alapi szintű koncertekről kérdezzük majd az FM 92.1 műsorában.

0: Це Радіо Пульс.
1: 11 óra 34 perc van, köszöntjük a mosadagozó rádióhallgatókat és livestream nézőket, velünk van Mária. Sziasztok, szeretném köszönteni Badó Krisztinát névnapja alkalmából, illetve Katon és most csatlakozott hozzánk. Szép napot kínál mindenkinek itt Kárpátalján. Köszönjük, ha írtok nekünk és megosztjátok a műsort. 0957-0979-es SMS Viber számunk aktív. És akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meghívott vendégünkkel folytatjuk.
2: Aki jelen esetben nem más, mint dr. Várnagy Andrea, Liszt Ferenc díjas zongoraművésznő, Magyarország érdemes művésze, a zenevarázslat mozgalom alapítója. Köszöntjük műsorunkban!
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is sok szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatókat, és titeket is!
1: Immár a 8 éve működik a zenevarázs Kárpátalján, amely mostanra már egy családán nőtte ki magát, és persze egy művészi közös alkotói közösségé, és ez a mostani harmadika, a hetedike között lévő tábor talán ennek az ívnak a koronájaként kerül bele az évbe. Mit kell tudni a projektről?
3: Igen, ez már ilyen többszörös korona, mert pont azt hangsúlyoztam, hogy az olyan jó dolog, amikor az ember megálmodik valamit, és akkor az megvalósul, ugye az első ilyen volt, hogy találjunk ki egy olyan elfoglaltságot, és amikor nyáron együtt lehetünk, és ezeket a nyári szüneti napokat együtt tölthetjük, de amikor ismétlésre kerül a sor, akkor az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, és valóban a gyerekek felejthetetlen élményekkel mentek haza, de nem csak a gyerekek, hanem az őket tanítók is. És én azt gondolom, hogy ami itt született a 8 év alatt Kárpátalján, az valóban maga a csoda. Én mindig kihangsúlyozom, hogy én álmodtam valamit, de sokkal nagyobb lett, mint amit én valaha reméltem. És bár én vagyok az arca, az alapítója, az ötletgazda, de ehhez egy nagyon-nagyon jó csapat kell. Tehát azt, hogy mi otthont kapunk az egyetemen, hogy ilyenfajta szerető támogatás vesz körül minket, nem beszélve a Géniusz Alapítvány nagyon nagy munkájáról, Váradi Natália segítségével, és én azt gondolom, hogy ez a közös összefogás, az egy irányba nézés, az valóban ezt az álmot lehetővé tette, és most már ugye a harmadik napon vagyunk, visszaigazolást nyer, amikor látom a csillogó szemű gyerekeket, amikor a tanárok háláját, ahogy oda szaladnak a gyerekek reggel is megölelnek, és aztán megbeszéljük, hogy milyen volt az esti koncert. Tehát én azt gondolom, hogy ezek olyan pillanatok, amik igazi ajándékai a zenevarázslatnak.
2: Intenzív munka, intenzív pihenés, intenzív feltöltődés, miről szól leginkább ez a hét?
3: Abszolút az intenzív munkáról szól, és azt szeretném is kihangsúlyozni, hogy ez nem úgy nyári tábor, hogy akkor most itt elfelejthetünk mindent, sőt, ilyenkor gyűjtjük a tudásanyagot. Ez egy nagyon-nagyon nagy odafigyelést kíván a gyerekektől, és a tanároktól is. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye művész kollégáim érkeztek a Zeneakadémiáról, most már több hangszert is behívtunk a zongorakurzusok sorába, vannak itt vonósok, fúvósok, és akkor ők egy-egy darabbal jönnek, és mi formájuk, nem is egyel egyébként, mert például az én zongoraművész kollégám, Eckhardt Gábor egészen más darabokat hallgat meg a gyerekektől, mint amiket például nekem játszanak, és akkor ezen dolgozunk, csiszoljuk ezeket a műveket, és utána ott a megmérettetés, mert minden gyermeknek egy koncerten be kell mutatnia azt. És itt az olyan jó, mert mi a művészek is fellépünk, tehát megmutatjuk, hogy mi hogy viselkedünk a színpadon, és ők is bemutathatják egymásnak a tudásukat.
2: Tehát nem csak előre vannak küldve a gyermekek, hanem jó példával szolgálnak az
3: abszolút
2: oktatók.
3: Abszolút. Tehát én azt mondtam, hogy például a nyitókoncert is, ez egy közös koncert volt Eckhardt Gáborral, és egy fantasztikus hangulatú másfél-két órára sikeredett, és én ezt úgy szeretem, mert én azt mondtam, hogy az itteni tanárok munkája is példaértékű. És előtte levő héten én például küldtem nekik kottákat, tehát pár napjuk volt felkészülni, hogy a négykezes műveket is bemutassunk. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép ajándéka volt ennek a koncertnek, és volt egy különleges pillanat is. Ugyanis tavaly itt volt Benedek Fi István, zongoraművész, zeneszerző barátom, aki pontosan a tábor lakóinak, a zenevarázslat mozgalom mentorátjainak írt egy darabot, az a címe, hogy The Profundis, a mélységből, és ezt direkt erre az alkalomra írta, és én nagyon-nagyon remélem, hogy már most pénteken is hallani fogjuk, mindenki kérte a kottákat, tehát mindenki mindenféle meglepetéssel készül, hogy ezeknek a gyerekeknek felejthetetlen napok legyenek.
2: Mennyire könnyen talál ilyenkor egymásra tanár és tanítványa? Először hát, találkoznak, vagy ez már valahol
3: köszönöm
2: egy
3: folyamatnak? Köszönöm a kérdést, mert ez egy egészen különleges mentorprogram. Én azt hiszem, hogy kevés helyen van, ha egyáltalán van a világon ilyen, hogy ugye nem egy-egy mesterkurzust tartunk, és akkor utána pár információ morzsát elhelyezünk a tanároknak, hanem a zenevarázslat kurzusai, ugye már 8. alkalommal, arról szólnak, hogy hónapokon keresztül én együtt foglalkozom mind a növendékkel, mind a tanárral. Tehát gyakorlatilag egy ilyen háromszöget alkotunk. És ez nagyon-nagyon jól lecsekkolható, leellenőrizhető, hogy a hónapok alatt ők mennyit fejlődnek. És most ugyanez van a táborban. Tehát, hogy a tanárok ugyanúgy bennülnek, és ők azt mondják, hogy a gyerek a darab által fejlődik. Ők viszont teljesen más szempontokat kapnak, más pedagógiai megközelítéseket, amiket nagyon-nagyon hatékonyan tudnak kamatoztatni a munkájukban.
1: Nagyon fontos része a koncerteknek, hogy egyébként egyfajta utat mutat a fiatalok számára, mert amikor én zeneiskolában jártam, akkor hatalmas fülekkel hallgattam, hogy az előttem lévő nagyok hogyan muzsikálnak bizonyos dolgokat, és amikor egy zongoraművész nyitja meg ezt a világot, akkor szerintem teljes más motivációkra helyezkedik el az a fajta a munka, amit ők korábban itthon végeznek a művészek nélkül.
3: Igen, ez is egy nagyon jó kérdés volt, mert én mindig azt mondom, hogy én idejövök, és akkor én ráteszem a darabokra a tejszínhabot, talán még a cseresznyét is. Az igazi nagy munka az a tanároké. Tehát ők tanítják meg a hangokat, a ritmusokat, összerakják egy formálható állapotra a műveket, és nekem pedig az egy hatalmas öröm, és tényleg olyan inspiráló, hogy látom, hogy a gyerekeket már abba az irányba, az előadó művészet irányába tudom tolni, és olyan szép az, hogy nagyon jó visszaigazolás, hogy a koncerteken, tehát amit én mondok nekik mondjuk délelőtt, azt én visszahallom az esti koncerteken tőlük, és hallom a törekvést, hogy mondjuk egy-egy zárlatot úgy, pontosan úgy formáljanak meg, amit én mondtam, hogy ott egy nagyon szép puha hang legyen. És nekem ez a legnagyobb visszaigazolás, és tényleg annak a létjogosultsága, hogy itt vagyunk, és csináljuk ezt a gyönyörű missziót.
2: Ennek a tábornak van egy íve? Tehát hétfőtől péntekig valahova eljutnak, van egy darab, egy meghatározó mű,
3: persze,
2: egy hang. Hogyan van ez felépítve?
3: Én azt gondolom, hogy minél többektől elkapni ezeket a morzsákat, ezt ugye elkezdjük az egészen kezdő koncerttől, és aztán eljutunk addig, hogy folyamatosan bemutatók vannak. Nyilván nagyon sok gyerekről van szó, tehát be kellett úgy osztanunk ugye a délutáni esti koncerteket, hogy mindenki be tudja mutatni a tudását, és én azt gondolom, hogy amikor a hét végére megszületik a koncertképes előadás, akkor az már ott egy korona ennek a hétnek a végén, és hát közben persze azért gyerekek maradhatnak, tehát nagyon sok olyan foglalkozás van, hogy összművészetet bevonunk, drámapedagógia, de például a tanároknak, ami nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon kedveltem tegnap ezt az ötletet, hogy leültünk egy nagy körbe, és ugye itt voltak a kollégáim a Zeneakadémiáról, és mindenki elmondhatta a kérdéseit szabadon, az ötleteit, például darabválasztásokkal kapcsolatban, összehasonlítva az anyaországgal, hogy ott mik a követelmények, hogyan kell például klasszikust játszani, meddig lehet beengedni a könnyű zenét a klasszikus zenei oktatásba, hiszen akkorral haladni kell. És olyan jó kis ilyen műhelybeszélgetés alakult ki. Tehát mi is egy csomó impulzust kapunk a tanárok által. Tehát az a fontos szerintem az együtt gondolkodás, és ennek a mai elmagányosodó világban elképesztő fontos szerepe van.
2: Tehát akkor folyamatosan van egy képzés nem csak a gyermekek, a diákok számára,
3: igen, hanem
2: a tanárok számára. Velük milyen a munka?
3: Fantasztikus. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy én azt a fajta tanulni vágyást, lelkesedést, és ami a legeslegfontosabb, tán alázatot, amit az itteni pedagógusoktól látok és tapasztalok, hát az azt hiszem, hogy az embernek olyan erőt ad, hogy mindig újabb és újabb állomásokat gondoljon ki, hogy minél jobban színesíthessük itt a klasszikus zenei életet.
1: Beszéljünk a tanári felhozatalról, mert a Zeneakadémia tanárai vannak jelen, és nagyon komoly Európa világhírű művészeket láthatunk itt a Kárpáti Magyar Egyetemünkön.
3: Igen, én azt hiszem, hogy az én életemben az egyik legnagyobb visszaigazolás az is, hogy most már mind a nemzetközi zongora versenyemhez, ahova nagyon sok kárpátai gyerek érkezik, a legnevesebb művész kollégák csatlakoznak, és büszkeséggel tölti el őket, hogy zenevarázslatosak lesznek, és ugye tavaly is már itt volt jó pár kollégám, idén is, tehát hogy minél többeket hívok be, hogy lássák, hogy ösztönözzék a gyerekeket, hogy ők is megérezzék ennek a varázslatát, amit Kárpátalján vár minket, és most például Somogyi Péter érkezett a Zeneakadémia kiváló hegedű tanára. Itt van velünk Kohán István, aki a klezmerbennek a klarinétosa, fantasztikus muzsikus, és a gyerekeket az első alkalommal már megmozgatta, hogy ott az improvizációt mutatta meg nekik. Tehát ez is olyan jó, hogy egy picit mást is látnak. Ma érkezik Gubinec Ákos barátom, aki junior primadíjas népdalénekes, és egy fantasztikus estét fog nekünk adni. Én azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon jó, hogyha nyitunk kifelé, és ők pedig, én talán bizton mondhatom, hogy megtapasztalják ezt a szeretetet, ezt a fajta csodálatos légkört, és akkor itt marad a szívük egy darabja.
2: Hangszerek önállóan, hogy is mondjam, gyakorolják magukat, illetve tehát külön szekciókban dolgoznak.
3: Igen.
2: És utána összehoznak valami közöset? Hogyan találnak a hangszerek egymásra?
3: Persze, természetesen, nyilvánvalóan annyira sokan vagyunk, hála Istennek, hogy ilyen külön csoportok vannak, nagyon profi módon beosztott a Genius Alapítvány, tehát itt van Mozart csoport, Bartók csoport, és akkor együtt mozognak, hát azért itt egy gyerekfelügyeletről is szó van, és mi bennülünk a termekben, tehát mi nem tudjuk ezt kontrollálni, ők viszont annál profibban, és akkor természetesen a hangszeres tanárokhoz mennek, és a végén kamaraprodukciók is kialakulnak. Tavaly például, remélem lesz most is valami meglepetés, tavaly volt egy vonós zenekar. 5 nap alatt megalakítottuk a vonós zenekart, tehát itt fantasztikus dolgok indulnak.
1: Beszélgessünk a gyerekekről, az elmúlt 8 év a zenevarázs tekintetében óriási gyümölcsöket termett, nagyon sok fiatalt láthatunk nagyon nagy porondon.
3: Ez így van, és azt kell, hogy mondjam, hogy most is láttam a Zeneakadémia felvételi listáját, és ott vannak, tehát megint bekerültek zenevarázslatos gyerekek a Zeneakadémiára, tehát én a tegnapi koncerten is azt figyeltem, hogy hányan lesznek talán közülük, akik a zenei pályán fognak tovább menni, és nekem egy hatalmas büszkeség az, hogy az egyetem olyan bizalmat szavazott, hogy látták a zenevarázslat munkáját, és én nagyon tevékenyen részt veszek abban, hogy a zenepedagógiai tanszék elindult, itt ugye itt oktatok az egyetemen, és hogy most már képezhetjük azokat, akik elindulnak majd ezen az úton, és hát mindig elmondom a megnyitón is, hogy nekem nincsenek kárpátai gyökereim, mégis én annyit kaptam itt, hogy én ezt úgy érzem, hogy egy ilyen láthatatlan szál fűz már ide, és hát nagyon nagy boldogság az is, hogy ugye amit életemben először előadó művészként kutató munkát végeztem, és most jelenik meg az első könyvem, Liszt utolsó szimfonikus költeményéről, hát ki lenne a kiadó, hanem egy kárpátaljai kiadó, a Kárpátia kiadó gondozásában, és ezek olyan jó dolgok, és azt gondolom, hogy ami itt születik, azon áldás van.
2: Ez a tábor, ez a zenevarázslat tábor, ez egy megállója, vagy egy koronája ennek az évnek. Hogyan folytatódik tovább? Mibe illeszkedik bele ez a tábor?
3: Ez olyan érdekes, mindig azt érzem, hogy az a korona. Aztán jön a következő koncert, jaj, ez volt ez a korona. Hát most természetesen lemegy ez a tábor, és szeptembertől indul a munka. Indul a műhely munka, amikor a kurzusok mennek tovább. Ugye azt mondtuk, hogy most volt a 8., tehát ott a 8 a végtelen jele, tehát hogy reméljük, hogy ebből még nagyon-nagyon sok lesz, és ha már nem én viszem, majd akkor ennek a nyomdokain, amikor majd 20-30 év múlva is fog ez a zenevarázslat tovább működni, és hát most készülünk a nagy adventi koncertre. Tehát én azt szeretném, és az nagyon fontos, hogy bevonjuk a többieket is, tehát hogy a Beregszászon élőket, tehát nem csak egy kis zárt csoport vagyunk, és elmuzsikálunk egymásnak, épp ezért nagyon sok szeretettel hívunk mindenkit a koncertekre, tehát minden nap van valami előadás, és olyan jó lenne, hogy az advent is úgy lenne majd, hogy mindenki velünk tudjon ünnepelni, és a zene által tudja elmondani a kimondhatatlant.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok az életére munkájukra.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Várnagy Andreával, Liszt Ferenc díjas zongoraművésznővel, Magyarország érdemes művészével, a Zenevarázslat mozgalom alapítójával beszélgettünk.
0: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
8: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
9: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесі. Ugyanaz a havidíj.
10: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
11: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
12: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagy Dobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, VISK. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
4: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні рулети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.

0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Százszor is hullok szét, tested a magányom.
2: Tisztelt Rádió hallgatóink, kereken másfél perc, ma 12 óráig a szerdai különkedésünk végéhez érkeztünk. Külön köszönjük, hogy megosztjátok a műsorunkat. Ha nem maradtatok az adásunkról, akkor a Facebook közösségünkön ez visszanézhető. Ma több témával betartottunk, dr. Várnagy Andrea, Liszt Ferenc díjas, zongoraművész, érdemes művész volt, neki volt vendégünk a zenevarázslat program kapcsán, az esti koncertekről is szót hallhatatok, illetve Babiák Zoltánnal beszélgettünk a Beregszázó kistérség polgármesterével az előző óránkban, a témánk pedig a 9 nappal ezelőtti viharkár. Ennek a témáját rágtuk körbe. Külön köszönjük, ha újra hallgatjátok, hogy megnézitek ezt a műsort.
3: Záró gondolattal talán leginkább a zenevarázslat gondolatköréhez tudunk majd kapcsolódni, bár nem zeneszerző a gondolatnak a kitalálója. 1850-ben ezen a napon született meg Guy de Maupassant, író, francia író, a modern novellának az atya. Az ő gondolata a következő. Ha van valakiben eredetiség, mindenek előtt azt kell kibontania. Ha nincs, akkor valamiképpen meg kell szereznie. A tehetség sok-sok türelem.
2: A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095-600-805, 097-600-805. Búcsúzok a szerkesztőkhez alkalommal, Gogola István.
3: És Béta Zoltán.
2: Kitartást a melegben, és te belünk viszont hallásra. Sziasztok, valamar, ez a 100-szor.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 5-én szerdán. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 серпня, середа. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
3: Az éjszaka során végrehajtott orosz támadásban a kijevi területen 14 ember életét vesztette, 22-en pedig megsérültek. A rendkívüli helyzetek állami szolgálatának közlése szerint a mentési munkálatok továbbra is több helyszínen zajlanak. A Brovari járásban több raktárépület is kigyulladt, a tűzoltók folyamatosan dolgoznak a lángok megfékezésén. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország a támadás során rakétákat és több mint 100 dront vetett be Ukrajna ellen, közölte a korrespondent.net.
4: Унаслідок нічної російської атаки на Київщину 14 людей загинули, ще 22 отримали поранення. З інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів на кількох локаціях. У Броварському районі виникли масштабні пожежі складських будівель, які пожежники продовжують гасити. За даними повітряних сил, під час атаки Росія застосувала ракети та понад 100 безпілотників різних типів, повідомляє кореспондент.net.
3: A Munkácsi határőrség Badalló határőr kirendeltségének munkatársai kimentettek egy 17 éves magyar állampolgárt, akit a Tisza erős sodrása az ukrán partra sodort. A két sodródó fiatalról a magyar hatóságok értesítették az ukrán határőröket. Az egyik fiút sikerült megtalálni, majd a visszafogadási eljárás keretében átadták a magyar félnek. A megmentett fiú elmondása szerint azért ugrott a vízbe, hogy segítsen 20 éves barátjának, aki a Tisza magyarországi partján fürdőzés közben bajba került. A sodrás azonban őt is magával ragadta, és Ukrajnába sodorta. A magyar határ

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: A Szatmár-Beregi térségben járunk, egy igazi romantikus időutazásban lehet részünk Nagyaron, ahol a Lubi kastély várja látogatókat. A klasszicista stílusú kastélyt Lubi Géza építette 1879-ben, és eredetileg családi otthonként szolgált. A kastély igazi különlegességét azonban nem csak az épület adja, hanem a hozzátartozó gyönyörű rózsakert is. Lubi Géza ugyanis szenvedélyes rózsakedvelő volt, és olyan különleges rózsaligetet hozott létre, amely korának egyik egyedülálló kertje lett Magyarországon. Nem véletlen, hogy ma sokan egyszerűen csak a rózsák kastélyaként emlegetik. A felújított épület mellett ma ismét látogatható az egykori rózárium, ahol több ezer rózsatő és különleges fajták várják a vendégeket. A zenélő kert, a pálmaház és a kastély hangulata igazi különlegességet kínál minden korosztály számára. A kastély története azonban nem csak a szépségről szól, a Lubi család a térség kulturális életében is fontos szerepet töltött be. Ma a Lubi kastély egy olyan hely, ahol a történelem, a természet és a kikapcsolódás találkozik. Egy séta a rózsák között nem csak látványos élmény, hanem egy kis megálló a rohanó hétköznapokban.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 5-én szerdán. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 серпня, середа. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
3: Jótékonysági arcfestést és sütivásárt szervezett a Beregszászi Református gyülekezeti ifjúsági csapata. A rendezvényt a Beregszászi Református templom előtt tartották, ahol a látogatókat házi készítésű süteményekkel, a gyermekeket pedig színes arcfestéssel várták. Az esemény teljes bevételét az augusztus 26-án megrendezésre kerülő villámtöltés református ifjúsági találkozó megszervezésére fordítják, amelynek a régi varoda épülete ad majd otthont. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. A következőben az eseményről Tarackozi Lídiát hallhatják.
5: A Beregszászi Református ifisekkel vagyunk itt a református templom előtt, és arcfestéssel, hennázással, csillantetkókkal és sütivásárral készültünk egy adománygyűjtés céljába. Már jöttek egy páran adakozni, és most jelenleg az ifisek, nagy ifi, kis ifi, sőt még a mini ifisek is kint vannak segíteni. Presbiterek beszálltak, a gondnokok segítettek nekünk, úgyhogy igazi csapatmunka volt ez. Hát én szerintem mondhatom, hogy nekünk nagyon aktív ifink van, akik szívesen benne vannak mindenben, amit csak eléjük viszünk. Főleg, hogy nagyon jó munkatársi közösségünk van, akik mindenben támogatnak, ahova bátran küldhetünk ötleteket, és együtt készülünk, aztán majd visszük a nagyobb közösségbe, akik szintén akár székpakolás, akár sátorállítás, akár egy süti megsütése, bármiben, amiben szükségünk van, akkor valaki mindig ott van, hogy segítsen.
4: Молодіжна команда Берегівської реформатської громади організувала благодійний ярмарок домашньої випічки та акцію з розпису обличчя. Захід відбувся перед реформатською церквою в Берегові, де відвідувачі пригощали домашніми смаколиками, а для дітей підготували яскравий аквагрим. Усі кошти, зібрані під час заходу, спрямують на організацію реформатської молодіжної зустрічі «Вілямтеотиш», яка відбудеться 26 серпня в приміщенні колишньої швейної фабрики. Організатори щиро запрошують усіх охочих долучитися. Далі пропонуємо ваші увазі коментар Тарацької Лідії з місця події.
5: А Берегсесі református ифішекка вадьом кінт.
4: Сьогодні ми разом з молоддю Берегівської реформатської громади зібралися біля реформатської церкви. Ми організували аквагрим, розпис хною та благодійний ярмарок домашньої випічки, щоб зібрати кошти на добру справу. Люди вже приносять свої пожертви.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: hogy részt vegyen a küzdelemben. A csapat Zsiron megyébe úgy érkezett meg, hogy átszelte Ukrajnát, Lengyelországot, Németországot és Franciaországot. Egy 52 órás utat tettek meg. Számukra fontos, hogy segítsenek egy olyan országnak, amely a kezdettől fogva Kijev mellett áll az Oroszországgal vívott háborúban, közölte az Euronews.com. Zsiron megyében a tűz eddig 42 ezer hektárt és mintegy 250 épületet pusztított el, és több mint 2200 embert kényszerített otthonaik elhagyására.
1: Закарпатські рятувальники також допомагають гасити пожежі в Жеронді. Після кількох тижнів боротьби з вогнем ситуація у французькому департаменті. Жеронда нарешті починає стабілізуватися. Минулої неділі до Франції прибула українська команда рятувальників, щоб долучитись до ліквідації масштабної лісової пожежі. Загалом до Франції направили один підрозділ, до складу якого входять 70 рятувальників і 15 одиниць техніки. Команда дісталася департаменту Жеронда, подолавши маршрут через Україну, Польщу, Німеччину та Францію. Дорога тривала 52 години. Для українських рятувальників важливо допомогти країні, яка від самого початку підтримує Київ у війні з Росією. Про це повідомляє Euronews. У департаменті Жеронда пожежа вже знищила 42 тисячі гектарів території та близько 250 будівель, а також змусила понад 220 тисяч людей залишити свої домівки.
0: Kárpátalján végzett közúti ellenőrzések során az ellenőrök 5 olyan sofőrt találtak, akik a szükséges engedély nélkül szállítottak utasokat. A szabálytalanságokat több személyszállító jármű ellenőrzése során állapították meg. Az okmányok vizsgálatakor kiderült, hogy a sofőrök megfelelő engedély, vagyis kötelező személyszállítási engedély nélkül végeztek utasszállítást. A kisbuszok tulajdonosai ellen közigazgatási eljárás indult. A felelősségre vonásukról a bírósághoz végleges döntést, közölte a munkacsevo.net.
1: Під час рейдових перевірок на Закарпатті інспектори виявили 5 водіїв, які перевозили пасажирів без обов'язкової ліцензії. Порушення зафіксували під час перевірки транспортних засобів. Під час перевірки документів встановили, що водії надавали послуги з перевезення пасажирів без відповідного дозволу. На власників мікроавтобусів склали адміністративні протоколи. Остаточне рішення щодо притягання їх до відповідальності ухвалюватиме суд, повідомляє mukacevo.net.
0: Ma ünneplik a közlekedési lámpák nemzetközi napját, amelyet minden évben augusztus 5-én tartanak annak emlékére, hogy ezen a napon helyezték üzembe az első elektromos, a mai közlekedési lámpák elődjének számító jelzőberendezést az Egyesült Államokban, Cleveland városában. Az első közlekedési lámpa mindössze piros és zöld jelzést használt, és kézzel működtették. A sárga fényt csak az 1920-as években vezették be, hogy a járművezetőknek legyen idejük felkészülni a jelzésváltásra. Ukrajnában az első közlekedési lámpát 1936-ban Harkivban állították fel. Ma már több mint 60 ezer közlekedési lámpa működik az országban, amelyek nap mint nap emberek millióinak biztonságos közlekedését segítik, közölte az RBK Ukrajina.
1: Сьогодні міжнародний день світлофора, який відзначається щороку 5 серпня на честь встановлення першого електричного попередника сучасних світлофорів у місті Клівленд, США. Перший світлофор був з червоним і зеленим світлом. При цьому управлявся він вручну. Жовте світло на світлофорах додали пізніше, у 1920-х роках, щоб водії мали час зреагувати на зміну сигналу. В Україні перший світлофор з'явився у Харкові. Це сталося у 1936 році. Нині в країні понад 60 тисяч світлофорів, які що дня забезпечують безпеку мільйонів учасників дорожнього руху, пише РБК Україна.
0: Jótékonysági arcfestést és sütivásárt szervezett a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági csapata. A rendezvényt a Beregszászi Református templom előtt tartották, ahol a látogatókat házi készítésű süteményekkel, a gyermekeket pedig színes arcfestéssel várták. Az esemény teljes bevételét az augusztus 26-án megrendezésre kerülő villámtöltés református ifjúsági találkozó megszervezésére fordítják, amelynek a régi varoda épülete ad majd otthont. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. A következőben az eseményről Tarackozi Lídiát hallhatják.
2: A Beregszászi Református ifisekkel vagyunk itt a református templom előtt, és arcfestéssel, hennázással, csillámtetkókkal és sütivásárral készültünk egy adománygyűjtés céljába. Már jöttek egy páran adakozni, és most jelenleg az ifisek, nagy ifi, kis ifi, sőt még a mini ifisek is kint vannak segíteni. Presbiterek beszálltak, a gondnokok segítettek nekünk, úgyhogy igazi csapatmunka volt ez. Hát én szerintem mondhatom, hogy nekünk nagyon aktív ifink van, akik szívesen benne vannak mindenben, amit csak eléjük viszünk. Főleg, hogy nagyon jó munkatársi közösségünk van, akik mindenben támogatnak, ahova bátran küldhetünk ötleteket, és együtt készülünk, a

0: Унаслідок аварії також травмувалися пасажирка одного з автомобілів та водійка іншого. Усіх постраждалих госпіталізували до Ужгородської міської лікарні. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці, повідомляє Закарпаття 24.
1: Kárpátaljai tűzoltók is segítik a tűzoltási rondban. Több hét után végre stabilizálódik a helyzet a franciaországi Zsiron megyében. A francia tűzoltók támogatására múlt vasárnap egy ukrán mentőcsapat is megérkezett, hogy részt vegyen a megatűzeloltását célzó műveletekben. Összesen egy 70 mentőből és 15 járműből álló egységet vezényeltek Franciaországba, hogy részt vegyen a küzdelemben. A csapat Zsiron megyébe úgy érkezett meg, hogy átszelte Ukrajnát, Lengyelországot, Németországot és Franciaországot. Egy 52 órás utat tettek meg. Számukra fontos, hogy segítsenek egy olyan országnak, amely a kezdettől fogva Kijev mellett áll az Oroszországgal vívott háborúban, közölte az Euronews.com. Zsiron megyében a tűz eddig 42 ezer hektárt és mintegy 250 épületet pusztított el, és több mint 2200 embert kényszerített otthonaik elhagyására.
0: Закарпатські рятувальники також допомагають гасити пожежі в Жеронді. Після кількох тижнів боротьби з вогнем ситуація у французькому департаменті. Жеронда нарешті починає стабілізуватися. Минулої неділі до Франції прибула українська команда рятувальників, щоб долучитись до ліквідації масштабної лісової пожежі. Загалом до Франції направили один підрозділ, до складу якого входять 70 рятувальників і 15 одиниць техніки. Команда дісталася департаменту Жеронда, подолавши маршрут через Україну, Польщу, Німеччину та Францію. Дорога тривала 52 години. Для українських рятувальників важливо допомогти країні, яка від самого початку підтримує Київ у війні з Росією. Про це повідомляє Евроньюз. У департаменті Жеронда пожежа вже знищила 42 тисячі гектарів території та близько 250 будівель, а також змусила понад 220 тисяч людей залишити свої домівки.
1: Kárpátalján végzett közúti ellenőrzések során az ellenőrök 5 olyan sofőrt találtak, akik a szükséges engedély nélkül szállítottak utasokat. A szabálytalanságokat több személyszállító jármű ellenőrzése során állapították meg. Az okmányok vizsgálatakor kiderült, hogy a sofőrök megfelelő engedély, vagyis kötelező személyszállítási engedély nélkül végeztek utasszállítást. A kisbuszok tulajdonosai ellen közigazgatási eljárás indult. A felelősségre vonásukról a bírósághoz végleges döntést, közölte a munkacsevo.net.
0: Під час рейдових перевірок на Закарпатті інспектори виявили 5 водіїв, які перевозили пасажирів без обов'язкової ліцензії. Порушення зафіксували під час перевірки транспортних засобів. Під час перевірки документів встановили, що водії надавали послуги з перевезення пасажирів без відповідного дозволу. На власників мікроавтобусів склали адміністративні протоколи. Остаточне рішення щодо притягання їх до відповідальності ухвалюватиме суд, повідомляє mukacsevo.net.
1: Ma ünneplik a közlekedési lámpák nemzetközi napját, amelyet minden évben augusztus 5-én tartanak annak emlékére, hogy ezen a napon helyezték üzembe az első elektromos, a mai közlekedési lámpák elődjének számító jelzőberendezést az Egyesült Államokban, Cleveland városában. Az első közlekedési lámpa mindössze piros és zöld jelzést használt, és kézzel működtették. A sárga fényt csak az 1920-as években vezették be, hogy a járművezetőknek legyen idejük felkészülni a jelzésváltásra. Ukrajnában az első közlekedési lámpát 1936-ban Harkivban állították fel. Ma már több mint 60 ezer közlekedési lámpa működik az országban, amelyek nap mint nap emberek millióinak biztonságos közlekedését segítik, közölte az RBK Ukrajina.
0: Сьогодні міжнародний день світлофори, який відзначається щороку 5 серпня на честь встановлення першого електричного попередника сучасних світлофорів у місті Клівленд, США. Перший світлофор був з червоним і зеленим світлом. При цьому управлявся він вручну. Жовте світло на світлофорах додали пізніше, у 1920-х роках, щоб водії мали час зреагувати на зміну сигналу. В Україні перший світлофор з'явився у Харкові. Це сталося у 1936 році. Нині в країні понад 60 тисяч світлофорів, які що дня забезпечують безпеку мільйонів учасників дорожнього руху, пише РБК Україна.
1: Jótékonysági arcfestést és sütivásárt szervezett a Beregszászi Református gyülekezet ifjúsági csapata. A rendezvényt a Beregszászi Református templom előtt tartották, ahol a látogatókat házi készítésű süteményekkel, a gyermekeket pedig színes arcfestéssel várták. Az esemény teljes bevételét az augusztus 26-án megrendezésre kerülő villámtöltés református ifjúsági találkozó megszervezésére fordítják, amelynek a régi varoda épülete ad majd otthont. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. A következőben az eseményről Tarackozi Lídiát hall.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Lejátszották a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező köréből több mérkőzést is. Az Ararát hazai pályán egy góllal legyőzte a Celjét, míg a Szlován Bratislava az utolsó percekben harcolta ki az idegenbeli győzelmet. A Levszki és a Hapoel Berseva egyaránt 1-0-ás hazai sikert értek el. A Dinamo Zagreb kiütéses 5-0-ás győzelmet aratott a Zsálgiris felett. A Sparta Praha minimális különbséggel múlta felül a Lyont, míg az Union Saint-Gilloise az utolsó percekben engedte ki a kezéből a győzelmet a norvég Bodø Glimt ellen. Az Olympiakos és a Neigemen találkozóján nem született gól. Itt búszeri admásiú tretjó roundu kvalifikáció lihe čempionjuv. Ararat v domo minimálnu birau celje, a Slovan ostanih hodinah vyrval vyjiznu premohu nad Melbiu. Levski ta Hapoel Berševa zdobuli domašnji premohi. Dinamo Zagreb v domo rozromil Žalgiris z rachunkom 5-0. Sparta minimálnu obirala Lyon, a Union Saint-Gilloise na ostanih hodinah vtratil premohu nad norveskim Bodø Glimt. U pojedinku miž Olympiakosom ta Neigemenom holiv ne zabivali. Javában tart az átigazolási időszak, a Chelsea-nél hivatalossá vált a veterán középpályás Jordan Henderson 2 évre aláírta a londoni kékekhez. A Premier League-ben több figyelemre méltó mozgás is történt, a Chelsea rekord összegért szerződtette Morgan Rogers-t, míg a Manchester Unitedhez érkezett a belga válogatott Yuri Tillemans. A Manchester City brit rekordot döntött Elliot Anderson leigazolásával. Spanyolországban a Real Madrid José Mourinho irányítás alatt komoly erősítéseket hajtott végre korábban, a klubhoz csatlakozott már Cucurella, Denzel Dumfries, valamint ingyen igazolták Bernardo Silvát és Ibrahima Konatét. A Bundesliga sem maradt csendben, Gulácsi Péter 11 év után távozott Lipcséből és a Villarrealhoz szerződött, míg a Dortmund a görög tehetség Konstantinos Karetsas játékjogát szerezte meg. Transfernövik Nószom a Muroszpöli u Chelsea oficino pitverdeli prehi Jordana Hendersona, jaki pitpisau z londonskim klubom dvoričný kontrakt. U Premier Lizi відбулося ще кілька помітних переходів. Chelsea також рекордну сумою придбав Морган Роджерса, тоді як до Манчестер Юнайтед приєднався Юрій Тілеманс. Манчестер Сіті встановив британський рекорд, оформивши трансфер Еліота Андерсона. В Іспанії Реал Мадрид під керівництвом Жозе Муріньо раніше провів серйозне підсилення складу. Клуб підписав Марка Кукурелю, Денсела Думфріса, безкоштовно отримав Бернарду Сілву та Ібрагіму Конате. Не залишилась осторонь і Бундесліга. Петер Гулечі після 11 років у РБ Лейпциг перейшов до Вільяреала, а дортмундська Борусія придбала права на талановитого грецького футболіста Константіноса Карецаса. Vladimir Petković és edzői stábja közös megegyezéssel távozott az algériai nemzeti csapattól. A 62 éves szakember irányítása alatt Algéria sikeres nemzetközi mérkőzés sorozatot zárt, és bejutott a világbajnokság rájátszásába, ahol a 8-döntőben búcsúzott, miután kikapott Svájctól. Érdemes megjegyezni, hogy ez már nem az első edzői távozása VB résztvevők közül. Korábban edzőváltást jelentett be Belgium, Szenegál, Horvátország, Mexikó, Portugália, Gána, Tunézia, Németország, Ecuador, Hollandia, Ország, Dél-Korea, Skócia és Franciaország válogatottja is. Узбірні Алжиру нові кадрові зміни. Владимир Петкович та його тренерський штаб покинули команду за обопільною згодою. Під керівництвом 62-річного фахівця алжирці успішно провели цикл останніх міжнародних матчів і пробились до плей-офф світової першості, де зупинились на стадії 1/16 фіналу, поступившись Швейцарії. Варто зазначити, що це вже чергова тренерська відставка серед учасників світової першості. Раніше про зміну наставників оголосили збірні Бельгії, Сенегалу, Хорватії, Мексики, Португалії, Гани, Тунісу, Німеччини, Еквадору, Нідерландів, Чехії, Південної Кореї, Шотландії та Франції. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклам.
3: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
4: válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlóban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carló szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь краще у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Агасztja a viszér vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-4007. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszázban belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
12: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилюйте.
4: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
13: A Szatmár Belegi térségben járunk, egy igazi romantikus időutazásban lehet részünk Nagyaron, ahol a Lubi kastély várja látogatókat. A klasszicista stílusú kastélyt Lubi Géza építette 1879-ben, és eredetileg családi otthonként szolgált. A kastély igazi különlegességét azonban nem csak az épület adja, hanem a hozzátartozó gyönyörű rózsakert is. Lubi Géza ugyanis szenvedélyes rózsakedvelő volt, és olyan különleges rózsaligetet hozott létre, amely korának egyik egyedülálló kertje lett Magyarországon. Nem véletlen, hogy ma sokan egyszerűen csak a rózsák kastélyaként emlegetik. A felújított épület mellett ma ismét látogatható az egykori rózárium, ahol több ezer rózsatő és különleges fajták várják a vendégeket. A zenélő kert, a pálmaház és a kastély hangulata igazi különlegességet kínál minden korosztály számára. A kastély története azonban nem csak a szépségről szól, a Lubi család a térség kulturális életében is fontos szerepet töltött be. Ma a Lubi kastély egy olyan hely, ahol a történelem, a természet és a kikapcsolódás találkozik. Egy séta a rózsák között nem csak látványos élmény, hanem egy kis megálló a rohanó hétköznapokban.

Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse 92 Jodin FM.
2: Radio

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok, ez itt a Zenesáv. Az utóbbi időben ismét reflektorfénybe került Michael Jackson páratlan életműve, és dalai újra emberek millióit ragadták magukkal szerte a világon. Ma egy rövid zenei utazásra hívlak a pop királyának legismertebb és legikonikusabb dalaival. Induljon a Zenesáv, kezdünk! Vitánya, radioslúhacsám! Ostaním časom znovu centri uváhy opinil se neperevážná spáčina Michael Jacksona. A jeho písni znovu zahoplujúť milióny ľudí po всьому svete. Сьогодні запрошую вас у коротку музичну подорож найвідомішими і найзнаковішими хітами короля поп-музики. Починаємо!

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt.
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

A vén szolga. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még a hármas üveghegyen is túl, volt egy király. Annak egy növendék fia, meg egy növendék leánya. De ahány király csak volt a világon, mind irigykedett erre a királyra, mert az övé volt a legnagyobb s a legszebb ország, a fekete ország. És egynek sem volt olyan vitéz fia, mint ennek, s a leánya is olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Már kislegény korában nagy vitéz volt a királyfi, vitézségének híre ment kereke világon, és attól féltek a királyok, hogyha nagyra nevekedik, sorba veszi az országokat, s egytől egyig elfoglalja. Gondolták a királyok, nem várnak, míg a királyfi indul ellenük, hanem összeszedelőcködnek, mind talpra állítják, ami katonájuk van, és egyszerre támadják meg a vitéz királyfi országát. Megölik a háborúban, s többet legalább nem nyugtalankodnak miatta. Hát, úgy is cselekedtek, ahogy kigondolták. Megegyeztek, háborút üzentek. És míg az üzenetet meg sem kapta a fekete király, felkerekedtek, ellepték az országot, de úgy, hogy több volt a katona az országban, mint fűszál a réten. Na hiszen megjött a király, mert ennek már fele sem volt tréfa. Összedoboltatja, trombitáltatja a katonáit, készülődik a háborúba, de a fiának nem szólt egy szót sem, nem kérdezte, jön-e vagy sem. Hanem amikor éppen indulóba volt a sereg, elébe állott a királyfi az apjának, s mondta. Hát, édesapám, engem itthon hagy szégyen szemre. Itthon hagylak, fiam, de nem szégyen szemre. Attól félek, hogy a csatában elesel, s kire marad akkor az ország. Már vagy elesem, vagy nem esem, mondotta a királyfi. Ha megkötöznek, sem maradok itthon. Jól van, fiam, én nem ellenzem. Ismerem a virtusodat, tudom úgy is, hogy utánam jönnél. Választ ki hát magadnak a legszebb paripát, állj mellém, s gyere velem. Hátra megy a királyfi az istálóba, nézegeti az aranyszörű paripákat, simogatja, tapogatja őket, de egyik sem volt kedve szerint való. Kimegy az istálóból, körülnéz az udvaron, s hát éppen a trágyadom mellett ott áldogál egy vén kanca, a csikajával, s a kancát is, a csikaját is éppen akkor nyergeli egy vén szolga, aki 30 esztendeje lakott már a király udvarában. Ez a vén szolga egy időben a király parádés kocsisa volt, de addig áskálódtak ellene a többi cselédek, hogy a király más parádés kocsist fogadott, s az öreg kezére nem bízott egyebet, csak a vén kancát meg a csikaját. Oda megy a királyfi az öreghez, s kérdi. Mit csinál, öreg? Nyergelem a lovamat. Hát az minek? Megyek én is a háborúba, s azt mondom a királyfinak, hogy ne válasszon más paripát, üljön erre a csikóra, bizony nem bánja meg. Megszólal a vén kanca is. Én is azt mondom a királyfinak, ha jót akar, üljön az én csikómra, mert úgy tudja meg a királyfi, hogy a fiam is táltos, nem csak én. Megörül a királyfi, nem is gondolkozik. Felpattan a csikóra, az öreg és a kancára, vágtat az édesapja mellé. És az öreg meg hátra maradott. Nem is tudta a király, hogy ő a vén szolga is. Ám, hogy szavamat össze ne keverjem, a királyfi még kisgyermek volt, mikor meghalt az édesanyja, s a király egy özvegy királynét vett feleségül. Ennek is volt egy fia. Ez azonban még nem volt háborúba való. Otthon maradott az anyjával. Bezzeg megörült a királyné, mikor látta, hogy a királyfi indul a csatába. Abban bizakodott, hogy majd a csatában elesik a királyfi, s az ő fiára marad az ország. De nem volt elég a hitvány gondolatja, mikor a királyfitól elbúcsúzott, a kezébe

teljesen a húgát, mert azt szerette volna, ha a királykisasszony felesége lesz az ő fiának. Szépen megköszönte az iskátuját, a dolmánya zsebébe tette, s nagy jó kedvel indult el az édesatya mellett a csatába. Nagy jó kedve volt a katonáknak is, amikor látták, hogy jön a vitéz királyfi, mert vagy mentek, vagy nem mentek a király után tűzbe-vízbe, de a királyfi után pokolba is elmentek volna. Hát, elindul a sereg. Mennek végig az országó nagy ének szóval, kullogott a sereg után a vénszolga is az öreg kancán. Neki sem szólt senki, ő sem szólt senkinek. Hanem egyszer a királyfi félre rúgtatott az apja mellől azzal, hogy végignézi a sereget, amit elmasírozik. Mikor az egész sereg elmasírozott előtte, meglátja a vén szolgát, szóba ereszkedik vele, beszélnek erről, arról, mindenről, és azt mondja beszéd közben a vén szolga. Felséges királyfi, ha jól szemléltem, egy iskátűát adott a királyné. Jól szemlélted, mert igazán azt adott, mondta a királyfi. No, én azt is tudom, hogy mi van abban az iskátújában. Azt tanácsolom felségednek, hogy meg ne kenje a testét azzal a zsírral, mert nem, hogy növekednék az ereje tőle, hanem ami van, abból is kifogy. Mit beszélkend, öreg? Talán bizony bort ivott? Mit tudom én, sem bort, sem vizet, felséges királyfi, de bizony mondom, hogy el akarja pusztítani a királyné. No, hallod-e, mondott rá a királyfi, vigyázz, mert ha nem lesz igazad, karóba kerül a fejed. Megszólal erre a vén kanca. Felséges királyfi, az én gazdámnak igaza van. Megszólal a csikó is. Ne haragudj az öregre, édes gazdám, mert bizony mondom én is, hogy igazad beszél. Hát, jól van, mondotta a királyfi, majd megpróbáljuk. Azzal elvágtatott az apja mellé. De amint tábort ütöttek és sátrat vertek az ő számára, mindjárt odahívatta a vén szolgát, s mondta neki. Halló, de öreg, nem tudom kiverni a fejemből, amit beszéltél. Tegyünk próbát azzal a zsírral. Jól van, felséges királyfi. Egyszerébe idehívok egy jó erős legényt, annak parancsolja meg, hogy kenje be a testét ezzel a zsírral, majd meglátja, hogy igazam van. Elmegy a vén szolga, kiválaszt a seregből egy jó erős legényt, bevezeti a királyfi sátorába. Na te vitéz, szólítja a királyfi, vesd le a dolmányodat. Ámult-bámult a legény, nem tudta, mire véje. Elkezdett esküdözni. Felséges királyfi, becsületemre se nem öltem, se nem loptam, semmi rosszat nem cselekedtem. Jól van, tudom, hogy semmi rosszat nem cselekedtél, csak vesd le a dolmányodat, s ihol ebből az iskátujából kend be jó erősen mind a két karodat. A legény szót sem szólt, ellenkezni nem mert, levetette a dolmányát, feltűrte az inge ujját, s jól bekente mind a két karját a zsírral. A királyfi 100 aranyat adott a legénynek, és azt mondta a vén szolgának. Na, öreg, vigye ezt a legényt a kent sátorába, ott adjon neki enni-inni annyit, amennyi belefér. Elmegy a vén szolga a legénnyel, mindjárt elébe tesz egy nagy bogrács gulyást, s csapra üt egy hordót. Egyél, igyál, fiam! Hanem a hús hideg volt már, a legény nem tudta megenni hidegen. Kiment a sátor elé, hogy fát vágjon, s tüzet rakjon a bogrács alá. Fej szétvesz a kezébe, vágni kezdi a fát, de még háromszor sem emelte fel a fejszét, érezte, hogy lankad a keze. Éj, ördögadta varas gyíkja, kiáltott a legény, még így sem jártam világon való életemben. Mi baj, öcsém, kérdi a vén szolga. Jaj, ne is kérdje, öreg apám, mindjárt megöl a szégyen, nézzen ide, nem bírom a fejszét. Közben kimegy a királyfi, és mondja a legénynek. Talán bizony sok bort ittál, fiú, attól ment el az erőd. Felséges királyfi, egy cseppedős csepp nem sok, annyit sem ittam, mégis annyi erőm sincs, mint egy lénynek. Na, öreg, mondja a királyfi a vén szolgának, akkor csak vigye be ezt a legényt a sátorba, fektesse le, kínálja meg étellel, itallal, hát ha visszajön az ereje. Hiszen kínálhatta a legfinomabb pecsenyékkel, kalácsokkal, nem kellett annak semmi a világon. A bort is, amint bevette a szájába, kiköpte. Olyan nagy beteg volt szegény feje, hogy aki látta, azt hitte, hogy nem éri meg a reggelt. De végis megérte, s másnap egy kicsit erőre kapott, de csak harmadnap tudott lábra állni.

0: Most már látta a királyfi, hogy csak ugyan igaza volt a vénszolgának. Közben üzenet jött a királytól, hogy a háború még csak 3 nap múlva kezdődik. A királyfi hát azt gondolta magában, ő bizony nem marad addig a táborban, hanem elmegy vadászni. Felkap a csikajára, a vénszolga is a maga lovára, elvágtatnak a közeli erdőbe, vadásznak egész nap, s úgy alkonyattájt megállottak. Fához kötötték a lovakat, s leheveredtek mind a ketten a fa alá. Ott mindjárt el is nyomta az álom a királyfit, s amint elaludt, valami csodálatos álmot látott. Azt látta álmában, hogy odajött egy ősz öregember, akinek kard volt mind a két kezében, és az egyik kardot az egyik lónak első lába alá, a másikat pedig a másik lónak ugyancsak első lába alá beszúrta a földbe, de úgy, hogy a kardból nem látszott ki semmi. Felébred a királyfi, és mondja a vénszolgának, hogy milyen csodálatos álmot látott.
1: Hely, uram, mondja a vénszolga, hát ha valóság, amit álmában látott.
0: Oda megy a lovakhoz, s kardjával kezdi piszkálgatni a földet az első lónak a lába alatt. S hát csak ugyan egy ragyogó, fényes kard van ottan. Megnézik a másik ló lába alatt is, onnit is egy ragyogó, fényes kardot húztak ki. Még írás is volt mind a két kardon, az volt ráírva aranybetűkkel, győzedelmeskedel ellenségeiden. Örült a királyfi, nagy hirtelen felpattant a lovára, a vénszolga is a magáéra, s vágtattak vissza a táborba, mint a sebes szélvész. Hiszen éppen jókor jöttek, mert az ellenség megmozdult, nem várt 3. napig, indulni kellett a fekete király seregének is. Hajnal hasadtakor összement a két tábor, s késő estig tartott a hadakozás.
1: Hanem olyat még a világ nem látott, amit a fekete királyfi cselekedett a kardjával, s mellette a vén szolga. Hullott az ellenség, mint a kéve.
0: Olyan utakat vágtak a kardjukkal, hogy 6 szénás szekér szépen elmehetett volna egymás mellett. Este aztán az ellenség visszahúzódott, s a fekete király serege is visszamasírozott a táborba. Hadd pihenjen reggelig. Amint visszafelé mentek, mondja a király a fiának.
1: Nagy szívbéli gyönyörűséggel láttam a vitézségedet, fiam, hanem az a vénszolga is ember a talpán. Csodálom is a dolgát erősen. 30 eszteneje lakik nálam, azóta mindig kocsis volt, háborúba sem járt, slám, mégis mi vitézül viselte magát. Úgy kell lenni, hogy katona volt, minek előtt az én udvaromba került, mert arra emlékszem, hogy idegen országból jött a mi országunkba.
0: A királyfi csak annyit mondott. Bíz, az meg lehet, édesapám. Aztán jó éjszakát kívántak egymásnak, a király befordult a sátorába, a királyfi is a maga sátorába, lefeküdtek, s elaludtak. Hanem akkor éjjel a király is látott álmot. Úgy tetszett álmában, mintha otthon volna a királyi palotában. A királyfi a szobájában feküdt, s ím, egyszerre csak egy álarcos ember lép a szobába, nagy kés a kezében. Csöndesen odasompolyog a királyfi ágyához, felemeli a kést, hogy beledöfje a királyfiba. De abban a pillanatban betoppal a szobába a vénszolga, az álarcos ember kiejti a kést a kezéből, s kiszaladt a szobából. A király tovább nem is aludt. Feljött ebből az álmából, de jókor ébredt fel, mert hajnalodott, megfújták a trombitát a táborban, megmozdult az egész ármádia. Nagy hirtelen a király is felkapott a lovára, annyi ideje sem volt, hogy elmondja a fiának az álmát. A király meg a királyfi az ármádia élére állottak, s mindenütt utánuk a vénszolga.
1: Összecsap a két ármádia, hullanak a vitézek, erről is, arról is, összegabajodnak.
0: Egyszer csak eltűnik a királyfi szeme elől az édesapja.
1: Felséges királyfi, szólalt meg a vénszolga. Ahol a királyné, közrefogta az ellenség.
0: Nosza, neki rúgtattak mind a ketten, vágják, kaszabolják az ellenséget. Éppen jókor éltek a király mellé, mert akkor döfte keresztre a lovát az ellenség fővezére.
1: De az is volt az utolsó döfése az életben. A vénszolga egy ütéssel kilódította a fővezért a nyerekből, s keresztül szúrta a kardjával.
0: Amint a fővezér elesett,
1: esze nélkül szaladt az ellenség, s többet nem is próbált szerencsét.
0: Azzal a fekete király is visszahúzódott a seregével a táborba. Aztán bement a fiával a sátorba, ott nagy asztal terítetett, s meghívatta vacsorára a generálisait.
2: Mind.
0: Leülnek az asztalhoz, már falatozni is kezdenek, de akkor körülnéz a király, mondja a fiának.
1: Ejnye, fiam, hívasd be a vénszolgát, hiszen neki köszönhetem az életemet.
0: Mindjárt hivatják a vénszolgát. Be is jön, sint neki a király, hogy üljön le a fia mellé. Eleget szabadkozott az öreg, hogy őt nem illeti meg ez a nagy tisztesség, de hiába a király parancsolta, lejuthat a királyfi mellé.
1: Na, öreg, mondotta a király, nem hittem volna, hogy ilyen nagy vitéz légy. Ugyan mondd meg nekem, mely országból kerültél az én országomba?
3: Felséges királyom, felelt az öreg,
1: Burkus országból kerültem én ide. Az én apám a mostani Burkus király apjának volt a fővezére. De annyi volt az irigye, mint fűszál a réten. Addig ármánykodtak ellene, hogy a király megölette. Akkor én már fiatal katona voltam, s nagy bánatomban, keservemben elhagytam a hazámat, s úgy jöttem felségednek az udvarába.
3: Hát, ha fővezér volt az apád, mondta a király lelke szóval,
1: akkor nem csodálom nagy vitézségedet. Hallgass meg hát jól a szómat, s hallgassa meg mindenki. Mától fogva, öreg, te vagy az én Ármádiámnak a fővezére.
0: Mind poharat emeltek, éltették az öreg fővezért. Aztán tovább vigadoztak, fel sem keltek az asztal mellől egész éjszaka. S reggel még el sem oszlottak, már jöttek az ellenséges királyoknak a követjei, hogy békességet kössenek a fekete királlyal.
3: A fekete király kegyes szívvel fogadta a követeket.
0: A legjobb hírrel, a legjobb üzenettel eresztette vissza a királyokhoz. Azok mind hallották, hogy milyen kegyesen fogadta a fekete király az ő követjeiket. Mindjárt elhatározták, hogy ők is elmennek mind a királyhoz, hogy annál erősebb legyen köztük a barátság. Az ellenséges királyok között a leghatalmasabb a Burkus király volt. Ez a csatában magába vitte az egész házanépét, a feleségét, a fiát meg a leányait is. Ezek is mentek a Burkus királlyal a fekete királyhoz. Ott ült a sátorában a fekete király, mellette a fia, úgy várták a királyi vendégeket. Elsőbben is a Burkus király lépett be a családjával. Nagy szeretettel fogadta őket, megcsókolta a Burkus királyt, a királyfi meg a Burkus királyfit. Hanem azon közben a fekete királyfi szeme megakadott ám a Burkus király kisasszonyon, de a Burkus király kisasszony szeme is a fekete királyfin. És ámmától egymással alig váltottak egy-két szót, amikor a Burkus király elbúcsúzott, s a két fiatal is egymással kezet fogott, már tudták mind a ketten, hogy szeretik egymást, igaz szeretettel. Amikor elment a Burkus király családjával, azt mondta a királyfi az apjának,
1: édesapám, jó volna, ha erős barátságot kötnénk a Burkus királlyal, mert ő a leghatalmasabb király azok között, akikkel harcoltunk.
0: Hogyha vele barátságban lennénk, tudom, senki meg nem támadná a mi országunkat.
1: Igazad van, fiam, mondotta a király. Mit gondolsz, mit tegyünk? Én azt gondolnám, édesapám, hogy hívjuk meg a Burkus királyt az egész családjával a mi udvarunkba. Mindenek előtte hazamennének Burkus országba.
0: Tetszett a királynak a fia beszédje, és egyszeribe követeket küldött a Burkus király után, hogy jó szívvel látja az egész családjával. Ne kerülj el az ő udvarát, amikor hazafelé mennek. Hiszen örült a Burkus király ennek a meghívásnak, de különösen örült a király kisasszony. Küldött is az egyik követtel egy szép fekete keszkenőt a királyfinak. A Burkus király meg visszaüzent a fekete királynak, hogy köszöni a nagy tisztességet, és amikor a fekete király hazafelé indul, ő is indul vele, hogy együtt érjenek a király városába. Csak ugyanúgy is lett. Együtt indult el a két király, utánuk a két sereg nagy muzsika szóval. Döngött, rengett a föld, amerre elhaladtak. Közben a fekete király kengyelfutókat küldött haza, hogy álljon talpra az egész város, mire hazaérnek. Na, talpra állottak még a félholtak is. Kiment a királyné is a város végére, fogadta csókkal, öleléssel a királyt, de még a királyfit is. Nagy erős szeretetet mutatott iránta, pedig majd megölt a bosszúság és a méreg, hogy a királyfi élve került vissza a háborúból. Megérkeznek a király udvarába, s mindjárt az estére nagy vendégséget csinálnak, hetet-hét országra szólót. De míg a nagy vendégségre készülöttek, a királyné az alatt is mind azon járatta az eszét,
3: hogy s mint tudja elpusztítani a királyfit. Egy vén boszorkány lakott az udvarban. Ezt csinálta volt azt a gyengítő zsírt. Ezt a vén boszorkány behívatja a királyné, s mondja neki nagy mérgesen. Na, hallod-e, te igazi gyengítő zsírt csináltál, most még erősebb a királyfi, mint ennek előtte volt. Tudd meg, ha most el nem pusztítod, holnap reggel karóba kerül a fejed.
1: Azt mondja a vén boszorkány. Felséges királyné, jó volt az a gyengítő zsír, csak hogy nem a királyfi kente be a testét vele, azért került vissza a csatából. Hanem most tudom, nem menekedik meg. Mikor majd az asztalnál ülnek, én dongó képében berepülök a szobába, a királyfi pohara fölé szállok, mérget cseppentek a borába, és ha azt megissza, vége az életének!
0: Na, jól van, ebben megegyeznek. Aztán összegyűlnek a vendégek, az asztalhoz ülnek, a burkus király a fekete királyni mellé, a burkus királyni a fekete király mellé, és aztán a fiatalok is egymás mellé. De még nem is ültek az asztal mellé, a burkus királyfi is erősen összebarátkozott a fekete király kisasszonnyal. Azt mondta a fekete királyfinak, barátom, már vagy szereted, vagy nem a húgomat, de én megszerettem a tiedet igaz szeretettel, és ha nekem adják, feleségül veszem. Mondja a fekete királyfi, bizony, ha szeretted az én húgomat, én is szeretem a tiedet, s feleségül veszem, ha nekem adják. Azonképpen gondolkoztak a király kisasszonyok is, és amikor az öregek ezt megtudták, bezzeg lett öröm. Örvendezett a fekete királyné is, csak hogy nem a szívéből. Azt gondolta magában. Na, csak örüljetek, mindjárt búra fordul a nagy örömetek. Hát végül az asztal mellé kerekednek, ott ült az asztalán a vén szolga is, éppen a királyfi mellett, és mikor az első fogást hozták, a füléhez hajlik, és azt mondja csendesen. Felséges királyfi, vigyázzon magára, mert a királyné csak mutatja a nagy szeretetét, de gonosz lelke most is rosszat forral. Azt határozták a vén boszorkánnyal, hogy az dongó képében a királyfi pohara fölé száll, s mérget csöppent belé, de én majd, amikor a dongó ide száll, s a mérget a poharába csöppenti, nagy hirtelen kicserélem a királyné poharával, hadd igya meg ő, amit másnak készített. Csak ugyanúgy lett, ahogy a vén szolga mondotta. Amikor éppen poharat akartak emelni, besurran a dongó a királyfi pohara fölé, mérget csöppent belé. De a vénszolga sem tátott el a száját, kendővel lecsapta a dongót, és egy üres pohárnak a feneke alá szorította, és mielőtt valaki észrevehette volna, kicserélte a királyfi poharát a királyné poharával. Abban a pillanatban poharat emelnek, kihajtják a bort fenékig, megzendül a muzsika, folyik tovább a vigasság. A fiatalok fel is állnak az asztal mellől, táncra akarnak perdülni, de egyszer csak nagyot sikolt a királyné, jajgat szörnyűségesen. Vége lett a muzsikának, táncnak, mind a királynőhöz szaladtak, ugyan mi baja eshetett? Beviszik a királynét a szobájába, lefektetik, hivatják a doktorokat, azok el is jönnek, nézik, tapogatják, a fejüket csóvágatják, s mondják a királynak. Felséges királyom, halálos betegségbe esett a királynő, nem tudjuk meggyógyítani. Menjetek, menjetek, szólt a királyné a doktorokra. Ne lássalak, ha nem tudtok meggyógyítani. Kimennek a doktorok, s mondja a királyné az urának, miközben nyögött kínosan, keservesen.
2: Igazuk van a doktoroknak, édes uram, nekem kell meghalnom. El akartam pusztítani a fiadat, de megvert az Isten, nem a fiad halt meg, nekem kell elpusztulnom.
1: Többet egy szót sem tudott szólni, meghalt a királyné.
0: Így mentette meg a vén szolga a királyfi életét. De volt is ám igazi nagy becsülete. Azután teltek múltak a napok, a burkus király még sokáig ott maradott a háza népivel, s megtartották a fiatalok lakodalmát is. Többet nem volt háború a két ország között, éltek egymással, nagy erős barátságban, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: something I want to talk about.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
3: Слухай, радіопульс.
4: Hey! 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.